6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a reklám.
4: Upálim rádio, da čujem gde su drugovi, cenjeni, koji su bednici, na kojoj sednici, večera smenjeni. Ugasim radio, prelistam novine, da vidim šta se od jutros obećava. Članovi, klanovi, Gebelsi, Ždanovi, magla i mećava.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A tudományok világával, különböző kísérletekkel és helyi történelemmel ismerkedhettek meg a gyerekek a kisokos táborban Magyar Kanizsán. A kezdeményezés idén új tartalommal bővült, hiszen a szervezőkhöz csatlakozott a regionális szakmai pedagógus továbbképző központ is. A közös munka középpontjában ezúttal a digitális írástudás állt, a program pedig szeptembertől rendszeres foglalkozásokkal folytatódik. A kisokos tábor ötlete tavaly azzal a céllal született meg, hogy a gyerekek olyan területekkel is találkozhassanak, amelyekre a hagyományos tanórákon sokszor már nem jut elegendő idő. A táborban a tudományokat nem csak tankönyvekből ismerhették meg a gyerekek, hanem saját maguk végezhettek kísérleteket, megismerkedhettek az emberi testtel, a helyi történelem érdekességeit is felfedezhették. A szervezők szerint éppen a játékosság és a gyakorlati tapasztalat az, ami igazán közel tudja hozni a gyermekhez az új ismereteket. A kisokos idei programjában ezért már a digitális világ is bekerült. A tartós kánikula és a csapadékhiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A juhtenyésztők is panaszkodnak a juhászok dolgát a kiégett legelők mellett, a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A rendkívüli hőség miatt a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornáknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökkent a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántaság kialakulása. Már a fűtési szezon kezdet előtt emelkedni kezdett több fűtőanyagára Szerbiában. A pelet tonnájáért jelenleg 38 és 44 ezer dinárt kérnek, miközben a tűzifa ára minőségtől és feldolgozástól függően köbméterenként nagyjából 8 és 12 ezer dinár körül alakul. A préselt tüzelő ára az elmúlt évhez képest különösen jelentős mértékben emelkedett, míg tavaly nyáron nagyjából 26 ezer dinárba került egy tonna pelet, jelenleg ugyanezért a mennyiségért csak nem 42 ezret kell fizetni. A tényleges ár azonban gyártótól, minőségtől és az értékesítés helyétől is függ. A fa ára pedig attól függően változik, hogy méteres darabolt vagy hasított formában vásárolják, illetve tartalmaz-e az ár kiszállítást. A tűzifa ára augusztus elején ugyanakkor enyhén, köbméterenként mintegy 500-700 dinárral emelkedett. A kínálat és a kereslet ezen a piacon egyenlőre stabil. Slavisan Lakicevic, a szerb belügyminisztérium közlekedés-rendészeti igazgatóságának vezetője, a Novosztinak adott interjújában beszélt arról, hogy a közlekedési rendőrségnél új digitális rendszerre állnak át. Az új androidos rendszer segítségével a rendőrök a helyszínen elektronikusan ellenőrizhetik a sofőr és a jármű adatait, és a szabálysértési eljárás jelentős részét is digitálisan intézhetik. Ez gyorsabb ellenőrzést és kevesebb adminisztrációt jelenthet az autósok számára. Lakicevic szerint a rendszert kamerákkal és radarokkal is összekapcsolják, így a szabálysértések hatékonyabban észlelhetők és dokumentálhatók. A közlekedés rendészet vezetője hangsúlyozta, a cél egy korszerűbb és hatékonyabb közlekedési rendőrség kialakítása.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban!
0: Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
4: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
1: Időjárás.
4: A mai napon napos és meleg időre számíthatunk, gyenge és mérsékelt erejű északi irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállása a Magyar Kanizsánál 127, Zentánál 203 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de hajnalban, kora reggel a hűvösebb tájakon élők körében átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: 103.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

0: pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
1: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
2: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
3: Pedale, okrećem sreću, pokrećem ja leto na zimu, jeseni u proleće.
4: Capriolo.com.
3: Capriolo bicikl donosi radost svima.
4: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima capriolo.com.
1: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
5: Ki mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom? Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064 4 316 159-es telefonszámon.
6: Ez volt a reklám.
7: Here we go!
8: A térség legjobb zenéi.
9: This is the station.
10: I'm Charlie XCX.
11: Hi, I'm Sam Smith.
8: Fonda Rádió.
1: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
12: Nagyon szép jó reggelt kívánunk, augusztus 14-e péntek van. Andrea
13: és Zenóbia köszönti Önöket a Tisza hangjában itt a Panda Rádió hullámhosszán. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink!
12: Zenóbia, megcsináltuk?
13: Mit, Andrea?
12: Eljutottunk péntekig.
13: Jó, azért még ne ünnepelj, előttünk még az egész nap.
12: Igaz, de a péntek reggel valahogy még a vekker is kevésbé ellenszenves.
13: Te csak beszélj a saját vekkeredről.
12: Na jó, viszont ma reggel szeretnék valamit kipróbálni.
13: Gyanúsan kezdődik nekem.
12: Gondolj valakire, aki az elmúlt időszakban tett érted valami jót, nem kell nagy dolognak lennie, segített, meghallgatott, rád telefonált, megnevettetett egy rossz napon, vagy egyszerűen ott volt, amikor szükséged volt rá. Megvan?
13: Megvan.
12: Akkor kezdődhet a mai reggel. A jót ne csak érezzük, mondjuk is ki. Van egy érdekes szokásunk, ha valami bánt bennünket, azt sokszor nagyon gyorsan elmondjuk.
13: Miért nem hívtál? Miért csináltad ezt? Miért felejtetted el?
12: Pontosan, de amikor valaki jót tesz velünk, azt néha csak gondoljuk, de rendes volt, jól esett, sokat jelentett, csak éppen annak nem mondjuk el, akinek kellene.
13: Talán azért, mert azt hisszük, hogy úgy is tudja.
12: Pedig nem biztos. És van néhány mondat, amit szerintem sokkal gyakrabban kellene használnunk. Köszönöm, jól esett, sokat jelentett, amit tettél, örülök, hogy vagy nekem.
13: Ezek tényleg nem kerülnek semmibe.
12: Mégis egész napra elkísérhetnek valakit.
13: De miért olyan nehéz néha kimondani?
12: Talán mert a jó dolgokat természetesnek vesszük, a család úgyis ott van, a barát úgyis tudja, a kolléga csak a dolgát tette a párunknak meg. Minek mondjuk, hiszen együtt vagyunk, pedig éppen azoknak mondjuk néha a legkevesebb szer, akik a legtöbbet jelentik.
13: És aztán egyszer csak nagyon jó lesne mégis kimondani.
12: Igen, ezért ma ne várjunk különleges alkalomra. Nem kell születésnap, névnap, évforduló, karácsony. Egy általános péntek is tökéletes arra, hogy valakinek elmondjuk, jó, hogy vagy.
13: Már megint kísérletezünk a hallgatókkal?
12: Igen, kísérletezni fogunk, de csak veszélytelenül. Ma mondjunk egy őszinte jó mondatot valakinek, akinek talán már régen kellett volna.
13: Például?
12: Köszönöm, hogy mindig meghallgatsz. Nagyon jól csináltad, hiányzol, büszke vagyok rád, örülök, hogy megismerhettelek.
13: Vagy köszönöm, hogy reggel főztél nekem egy kávét.
12: Az nálad már szerelmi vallomás. A mai pozitív gondolatunk tehát legyen ez. Ne várjunk különleges alkalomra ahhoz, hogy valakinek elmondjuk, fontos nekünk, néha egyetlen őszinte mondat és ajándék.
13: És lehet, hogy fogalmunk sincs róla, mennyire szüksége volt rá éppen ma.
12: Pontosan.
13: Akkor gondolom, ebből érkezik a mai kérdésünk is.
12: Igen, de csavarunk rajta egyet. Nem azt kérdezzük, kit szeret, nem azt, kinek hálás, hanem valami sokkal konkrétabbat. Képzeljék el, hogy ma kapnak lehetőséget arra, hogy egyetlen embernek egyetlen mondatot üzenjenek. Lehet valaki, aki mellettünk van, lehet egy régi barát, egy családtag, egy tanár, egy kolléga, egy régi szerelem, vagy akár valaki, akivel az élet már másfelé vitte önöket.
13: És csak egyetlen mondat?
12: Csak egy. Ezért a mai nap kérdése. Ha ma egyetlen embernek üzenhetne egyetlen őszinte mondatot, kinek szólna és mit mondana neki?
13: Ebből lesznek válaszok.
12: Szerintem is, és lehet egészen egyszerű. Anya, köszönök mindent. Apa, sokkal többet tanultam tőled, mint valaha mondtad. Hiányzol, büszke vagyok rád, megbocsátottam. Köszönöm, hogy mellettem maradtál.
13: Vagy add már vissza a fúrógépemet.
12: Zenóbia!
13: Azt mondtad, őszinte mondat legyen.
12: Jó, ezt nem tudom megcáfolni. Tehát írják meg nekünk, ha ma egyetlen embernek üzenhetne egyetlen őszinte mondatot, kinek szólna, és mit mondana neki. Lehet megható, lehet vidám, lehet olyan mondat, amit már százszor kimondtak, vagy olyan, amit még egyszer sem.
13: És nem kell feltétlenül nevet is írni.
12: Pontosan, ha személyes, jöhet név nélkül is. A reggeli folyamán természetesen olvasunk majd a válaszokból. Viszont ma szeretnénk valamit kérni a hallgatóinktól. Ha olyan embernek szól az üzenetük, akinek még el tudják mondani, ne csak nekünk írják meg.
13: Ha nem, neki is.
12: Igen, küldjék el, hívják fel, mondják el személyesen, mert lehet, hogy mi felolvassuk a rádióban, de az igazi helye annak a mondatnak nála van.
13: Ez legyen a pénteki feladat?
12: Legyen. Egy ember, egy mondat, semmi több. Sokat beszéltünk arról, hogy egyetlen mondat mennyire meg tud bántani valakit, ma próbáljuk ki az ellenkezőjét, nézzük meg, mennyi jót tud tenni egyetlen mondat.
13: És közben megérkeztünk péntekre.
12: Méghozzá együtt nagyon szép augusztus 14-i reggelt kívánunk, Andrea.
13: És Zenobia várja önöket ezen a péntek reggelen is. Ez a Tisza hangja, önök pedig a Panda Rádió műsorát hallgatják. Maradjanak továbbra is velünk.
1: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
2: Hivatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: Péntek ide vagyunk, de egy fontos kötelességünk még biztosan van ma reggel.
4: Kávé.
3: Az nem kötelesség, az alapfelszerelés. Ideje kinyitni a névnaptárat augusztus 14-én. Szeretettel köszöntjük a Marcell nevű hallgatóinkat.
4: Na, a Marcell nekem valahogy elegáns névnek hangzik.
3: Nekem is van benne valami klasszikus, és nem véletlenül, mert nagyon régi névről beszélünk. A Marcell latin eredetű férfi név a Marcellus névből származik. A név az ókori Rómában is ismert volt, és a Marcus névcsaládhoz kapcsolódik.
4: Tehát, ha ma találkozunk egy Marcellel, mondhatjuk neki, hogy több mint 2000 éves névtörténetet cipel?
3: Mondhatjuk, de névnapján talán ne azzal kezdjük, hogy milyen öreg a neve.
4: Jogos, akkor inkább mondjuk azt, hogy klasszikus.
3: Na, ez már sokkal jobb. És ez a név nem csak magyarul él, különböző nyelveken találkozhatunk, például a Marcell, Marcello vagy a Marcellus formákkal.
4: Marcello, na az már olyan, mintha az illető napszemüvegben ülne egy olasz kávézó teraszán.
3: Espresszóval.
4: Természetesen.
3: Marcell pedig közben itthon várja, hogy végre felköszöntsék.
4: Jöjjön a Panda névnapteszt reggel 7 óra. Marcell feltűnően jókedvű.
3: Gyanús.
4: 8-kor megkérdezi, hallgattátok ma a Panda Rádiót?
3: Nagyon gyanús.
4: 9 órakor behoz egy dobos süteményt.
3: Megvan, névnapja van.
4: És ha senki nem köszönti fel?
3: 10-kor visszaviszi a süteményt.
4: Na, akkor hirtelen mindenki emlékezni fog. Andrea, kell egyáltalán ajándék névnapra?
3: Szerintem nem az ajándék értéke számít. Egy telefonhívás, egy üzenet, egy kár. Néha ennyi többet jelent, mint bármi, amit becsomagolhatunk.
4: És ez szépen kapcsolódik a mai nap pozitív gondolatához is.
3: Pontosan, ne csak gondoljunk valakire, mondjuk is el neki. Kedves Marcellek, azt kívánjuk, hogy ezen a pénteken legyen sok okuk mosolyogni, legyen mellettük valaki, aki nem csak tudja, hogy fontosak, hanem ki is mondja.
4: És legyen finom a névnapi kávé is.
3: Hideg az üdítő.
4: Nagy a sütemény.
3: És rövid a munkanap.
4: Péntek van, ennyit igazán kívánhatunk.
3: És természetesen.

0: Tessen, szeretettel köszöntjük mindazokat is, akik más névnaptár szerint ma ünnepelnek. Nagyon boldog névnapot kívánunk, és ha van Marcel a családban, a baráti körben vagy a munkahelyen, ne csak gondoljanak rá, hívják fel!
1: Mielőtt elfogy a névnapi süteménye.
0: Ez volt a névnap köszöntő az augusztus 14-i pénteki Tisza hangjában.
1: Maradjanak velünk itt a Panda a Rádió hullámhosszán.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az LVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra vasárnap 7 és 12 óra között. LVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon. Én.

0: De ne féljetek, valahogy majd meg leszel.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Jöjjenek a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, Zenóbia, ma levest főzünk.
3: Tegnap is leves volt.
2: Igen, de tegnap a görög dinnye összeköltözött az uborkával.
3: Azóta is próbálom feldolgozni.
2: Majd visszatérünk egy igazi nyári klasszikushoz, hideg, krémes, gyümölcsös, és azt a fajta étel, amelytől nem tudom eldönteni, hogy ebédet eszem vagy desszertet, készítsünk jéghideg nyári gyümölcslevest.
3: Na és milyen gyümölcsből legyen?
2: Éppen ez a jó benne, használjuk azt, ami otthon van, vagy amit szeretünk, 4 adaghoz például 2 őszi barack, 1 alma, körülbelül 20 deka megy vagy cseresznye, 1 marék málna vagy más bogyós gyümölcs, fél citromleve, 2 deci főzőtejszín, körülbelül fél liter víz, 1 kevés cukor vagy méz ízlés szerint, 1 csomag vaníliás cukor vagy kevés vanília és 1 pici fahéj.
3: És ha valamelyik gyümölcs nincs otthon?
2: Semmi baj, a gyümölcsleves nem sértődik meg, mert belekörte szilva ribizli áfonya, ami éppen szezonális és kéznél van. Az almát meghámozzuk, felkockázzuk, és a vízzel feltesszük főni. Mehet hozzá a fahíja, a vanília és kevés citromlé. Néhány perc múlva

0: Van hozzáadjuk a medgyet, majd az őszi barackot.
1: És mindet 20 percig főzzük?
0: Nem, a gyümölcsöt nem akarjuk lekvárnak. Csak röviden főzzük, hogy kissé megpuhuljon, de maradjon tartása is. És kivesszük a levesből egy merőkanyálnyi gyümölcsöt és levet, kicsit hűlni hagyjuk, majd sírmára turmixoljuk. Ehhez keverjük majd hozzá a tejszínt.
1: És vissza a fazékba?
0: Igen, ezzel részben saját magával sűrítjük a levesünket, nem kell nehéz lisztes habarás.
1: Na, ezt szeretem. De jöjjön a panda csavar. Na most félek, tegnap csilit tettél a dinnyére. Ma mi lesz?
0: Nyugalom, a mai panda csavar. Egy-két friss bazsalikom levél.
1: Bazsalikom a gyümölcslevesbe.
0: Igen, de tényleg csak kevés. Az őszi barackkal, eperrel vagy málnával különösen érdekes, friss párost alkothat, ha valaki ezt túl merésznek érzi.
1: Köszönöm, jelentkezem.
0: Használjon inkább mentát vagy citromfüvet, azokkal is gyönyörűen működik.
1: Meg kell enni?
0: Nem! Várni kell, a gyümölcsleves teljesen kihűtjük, majd legalább 1-2 órára betesszük a hűtőbe, igazán hidegen a legfinomabb.
1: Ez kegyetlenség.
0: Ezért az okos panda reggel elkészíti, délben pedig csak kiveszi a hűtőből. Tálaláskor tehetünk a tetejére friss gyümölcsöt, néhány szem málnát, áfonyát, őszi barackockát, mentalevelet.
1: Tejszínhabot?
0: Ha desszertesebben szeretnénk, egy keveset, akár azt is.
1: És vanília fagyit?
0: Zenobia!
1: Csak szakmailag érdeklődtem, Andrea.
0: Egy kis gombóc vanília fagyival már valóban majdnem desszert lesz belőle, de egy forró nyári napon szerintem senki nem fog tiltakozni ellene.
1: Most pedig jöjjön egy panda gyümölcsleves teszt. Mondom, Andre, hogy őszi barack.
0: Mehet.
1: Megy.
0: Mehet.
1: Málna.
0: Mehet.
1: Bazsalikom.
0: Óvatosan.
1: Kolbász.
0: Kifelé a konyhába.
1: Csak teszteltelek.
0: Ez volt a mai konyhai kalandunk. Jéghideg krémleves, nyári gyümölcsleves vaníliával, citrommal és egy lehelednyi bazsalikommal. Könnyű, frissítő, színes. És a legjobb benne, hogy a receptet mindig ahhoz igazítjuk, milyen gyümölcs éppen mosolyog ránk a konyhában.
1: Vagy a piacon.
0: Vagy a kertben. A panda mai konyhai bölcsessége, nyáron még a leves is tudja néha, az a legjobb, ha jól lehűtjük magunkat. Ez volt a konyhai kalandok panda csavarral, itt a Tisza hangjában. Maradjanak velünk!
2: A konyhai kalandok panda csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Budapesten, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Jöjjenek a zenetörténeti morzsák! Zenobia, vissza foglak most repíteni egészen 2010-ben.
3: Jó, de akkor legalább fiatalabb is leszek?
2: Természetesen, szombat este, televízió, elindul Magyarországon az X-faktor, aztán egyszerre csak besétál a színpadra egy kaposvári fiatal, és amikor megszólal az ember, felkapja a fejét.
3: És ez nem más, mint Király L. Norbert.
2: Pontosan, ma az ő történetéből morzsázunk egy kicsit. Király L. Norbert 1989. február 8-án született Kaposváron. Eredeti szakmája egészen messze állt a reflektorfénytől, titkárként végzett. Aztán 2010-ben jelentkezett az első magyar X-faktorba.
3: Versenyző érkezett?
2: Nagyon nem. És azt tudjuk mondani, hogy megmutatta a rekettes, karcos hangját és ösztönös előadásmódját, amely később a védjegye is lett.
3: Az a fajta előadó volt, akinél néhány másodperc után tudtad, na erre az emberre emlékezni fogok.
2: Pontosan. Mentora a Keresztes Ildikó lett, és Norbert egészen az élő műsorokig jutott. Hétről hétre jöttek a produkciók, és közben egy érdekes dolog történt.
3: Hogy megosztotta az embereket.
2: Nagyon is. Volt, aki imádta, volt, aki vitatkozott vele, de egy valamit nehéz volt mondani, hogy unalmas. Az első magyar X-faktor végén pedig harmadik helyezést ért el.
3: De miért emlékszünk rá még ennyi év után is?
2: Szerintem azért, mert nem próbált tökéletesnek látszani, ott volt a rekettes hang, a grimaszok, a mozgás, az energia, és az a furcsa, néha kiszámíthatatlan előadásmód.
3: Vagyis nem csak elénekelte a dalt,
2: hanem előadta, és egy tehetségkutatóban ez néha legalább annyira fontos, mint maga a hang. A műsor után megjelent egy album, az X-faktor, és ez egy jól emlékeztető arra is, hogy egy tehetségkutatóban nem feltétlenül csak a győztesre emlékszünk. Néha éppen az marad meg bennünk, aki valamit teljesen mást hozott a színpadra. Norbert története később sok fordulatot vett, és egy időre távolabb került attól a reflektorfénytől, amelyben 2010-ben megismertük. Az utóbbi években azonban ismét a zenélés felé fordult, új formációval is készített dalokat.
3: És talán ettől emberi igazán egy zenei pálya, nem mindig úgy néz ki, hogy felfedeznek, jön a siker, és onnantól minden egyenesen felfelé tart.
2: Pontosan, vannak kerülők, újrakezdések, eltűnések, visszatérések.
3: Akkor most jöjjön egy Panda zenei villámteszt, Andrea. Király L. Norbert.
2: Kaposvár.
3: 2010.
2: X-faktor.
3: Mentora.
2: Keresztes Ildikó.
3: Helyezés.
2: Harmadik.
3: Joe Cocker. És mi kellett ahhoz, hogy ennyi év után is emlékezzünk rá?
2: Semmi más, csak egyéniség, és talán ez legyen a mai zenetörténeti morzsa üzenete is. Egy tehetségkutatóban rengeteg jó hangot hallhatunk, de amikor évekkel később visszagondolunk rájuk, sokszor nem arra emlékszünk, ki énekelte minden hangot tökéletesen, hanem arra, ki volt az, akit senki mással nem lehetett összekeverni.
3: Király L. Norbert pedig pontosan ilyen volt.
2: Rekett hang, sajátos mozgás, rengeteg energia, és egy 2010-es tévéadás, amely után egy ország megtanulta a nevét. Ez volt a zenetörténeti morzsák, mai főszereplőnk Király L. Norbert volt, és innen szerintem stílusosan adjuk át a helyet a Király L. Norbert zenéjének is a reklámok után. Maradjanak velünk!
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955. Adankó.

0: www.hungaroringshow.com.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
3: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
4: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230 389126 i 062 180 4446. AMT Uni agent Svet kamena.
3: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
5: Ez volt a

0: a rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
2: Most pedig kapcsoljuk be a Tisza hangja időgépét, augusztus 14-e van, ma utazunk több mint 80 évet, aztán hirtelen visszaugrunk majd 2003-ba is.
3: Csak szólj, Andrea, hogy mikor kell, hogy kapaszkodjak.
2: Most! Kezdjük 1945. augusztus 14-ével. Ezen a napon jelentették be az Egyesült Államokban, hogy Japán elfogadta a szövetségesek megadási feltételeit.
3: Vagyis gyakorlatilag véget ért a második világháború.
2: Igen, bár a történethez hozzátartozik, hogy Japánban az időeltolódás miatt már augusztus 15-e volt, a hivatalos kapituláció dokumentumokat pedig csak szeptember 2-án írták alá, de 1945. augusztus 14-én Amerikában már elterjedt a hír, és az emberek ellepték az utcákat. New Yorkban hatalmas tömeg gyűlt össze, és amikor megérkeztek, régóta várt bejelentés is.
3: El lehet képzelni, mit jelenthetett azoknak, akik...
2: Talán ezért is különleges az a dátum, nem egyszerűen egy történelmi évszám, millióknak azt jelentette, talán végre béke lesz. De most ugorjunk 2003. augusztus 14-ére. Délután van, működik a légkondicionáló, menekülünk a nyári meleg elől, megy a televízió, aztán katt, sötét.
3: Áramszünet?
2: Csak hogy nem egy utcában, nem egy városban, az Egyesült Államok északkeleti és középnyugati részén és Kanadában hatalmas áramszünet alakult ki. Körülbelül 50 millió ember maradt áram nélkül.
3: 50 millió?
2: Bizony, New York egyik része is elsötétült. Leálltak közlekedési rendszerek, liftek, üzletek, és egy pillanat alatt kiderült, mennyi mindenhez szükségünk van elektromos áramra.
3: Na jó, de mi? Mit csinálnánk, ha egész nap nem lenne áram, Andrea?
2: Először mindenki megnézni a telefonját.
3: Aztán rájönne, hogy nem tudja feltölteni.
2: És körülbelül 12%-os töltöttségnél kitörne a civilizációs pánik.
3: Én már 28%-nál ideges vagyok.
2: Akkor te 2003-ban nehezen bírtad volna. Egyes területeken ráadásul napokig tartott, mire teljesen helyreállt az áramszolgáltatás. Ugorjunk most 1975. augusztus 14-ére Londonban bemutattak egy egészen különös filmet.
3: Na, ezt még az is ismeri, aki soha nem látta.
2: És az benne az érdekes, hogy kezdetben egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy hatalmas klasszikus lesz a filmből, később azonban kultuszfilm lett, különösen az éjféli vetítéseknek köszönhetően.
3: Vagyis újabb bizonyíték arra, hogy néha az első fogadtatásból nem lehet megjósolni, mi marad meg évtizedekre.
2: Pontosan, és ezen a napon született néhány olyan ember is, akinek a nevét valószínűleg sokan ismerik. 1945-ben Steve Martin a komédia egyik legendás alakja. 1959-ben Magic Johnson a kosárlabdázás egyik legismertebb játékosa, és 1966-ban pedig Halle Berry Oscar-díjas színésznő.
3: Várj, Steve Martin 1945-ös?
2: Igen.
3: Akkor ma 81 éves.
2: 2026-ban bizony 81.
3: Na, ezt nem mondtam volna meg róla.
2: Látod, ezért kell hallgatni a Panda Rádiót, még péntek reggel is tanulunk valamit. Zenóbia, most jön a vizsga. 1945.
3: Bejelentették Japán megadását, közel került a második világháború vége.
2: 2003.
3: Rocky Horror Show.
2: 2003.
3: Hatalmas észak-amerikai áramszünet.
2: Körülbelül hány embert érintett?
3: 50 milliót.
2: És mit tanultunk belőle?
3: Hogy töltsük fel a telefont, amíg lehet.
2: Zenóbia? És milyen furcsa dolog a történelem. Egyetlen dátum, augusztus 14-e, volt, amikor emberek milliói az utcán ünnepelték, hogy talán végre béke következik. Évtizedekkel később ugyanazon a napon milliók álltak az utcán azért, mert egyszerűen nem működött a metró, és kialakultak a lámpák is, közben filmek születtek, emberek jöttek a világra, és telt tovább az idő.
3: mi pedig minden reggel hozzáteszünk ehhez a naptárhoz még egy napot.
2: Pontosan, mert a történelem nem csak az, ami régen megtörtént, a mai napból is egyszer egy évszám lesz. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt. Ezen a napon folytatódik az augusztus 14-i pénteki Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Maradjanak velünk!
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkác 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.
6: Nyitjuk a Panda Kuckó ajtaját. Mai kalandunkhoz a profi vetállatorvosi ambulancia adja a gondoskodó hátteret, mi pedig ezúttal törölközőt is viszünk magunkkal.

0: Mert hogy arról beszélünk, hogy miért szeret úszni a kutya. Akkor ma fürdetünk, Andrea?
1: Nem egészen, képzeld el, nyár, vízpart, elengedjük a kutyát, meglátja a vizet, és csobbanás. Gazdi még a cipőjét sem vette le, a kutya már bent van.
0: És olyan boldogan jön ki, hogy rögtön mellettünk rázza ki magából az összes vizet.
1: Természetesen, mert ha már ő vizes, legyen a gazdi is az. De vajon miért szeret sok kutya ennyire úszni?
0: Szerintem benne van az ösztöneiben, és mindig én azt hittem, minden kutya tud úszni, hiszen még úszásnemet is neveztek el róla, a kutyatempó.
1: És ez az egyik legelterjedtebb tévhit, ha a vízbe kerül, sok kutya valóban ösztönösen elkezd evező mozdulatokat végezni a lábával, de ebből nem következik, hogy minden kutyájának a testfelépítésük miatt kifejezetten nehéz lehet az úszás.
0: És nyáron gondolom a hűsítővíz sem hiány.
1: Az sem, de nagyon sokan imádják, és ennek több oka is van, először is a mozgás és a játék. Az úszás teljesen más élmény, mint a futás. A vízben a kutya mozgása megváltozik, új szagokat, hangokat és ingereket kap. És bizony, a melegben kellemes lehet számára a víz természetesen csak megfelelő körülmények között, és ott ma van még valami a közös játék, ha a gazdi és a vízben van, labdát dob, játszik vele, dicséri. A kutya számára a vízhez nagyon pozitív élmények kapcsolódhatnak.
0: És vannak igazi vízimádó fajták is, ugye?
1: Persze, gondolj például a Labrador Retrieverre, vagy pedig a Goldenre, az Új-Fullandira, vagy különböző vízi kutyákra. Több ilyen fajta történetében fontos szerepet játszott a vízi munka, vadása, vagy más vízhez kapcsolódó feladatok.
0: Vagyis amikor egy labrador meglátja a vizet és eltűnik benne...
1: Lehet, hogy a génjei azt mondják, végre megérkeztünk. És ezt nagyon fontos elmondanunk, hogy nem minden kutya úszó kutya. Vannak kutyák, amelyeknek rövid lábuk, nehéz testük, széles mellkasuk, vagy rövid orruk miatt nehezen lehet a vízben maradni. Az idős beteg vagy rossz kondícióban lévő kutya is hamarabb elfáradhat.
0: Tehát soha ne dobjuk be azzal, hogy majd megtanul.
1: Soha. A kutyát nem szabad kényszeríteni a vízbe. Ha bizonytalan, engedjük, hogy saját tempójában ismerkedjen meg vele, sekély, biztonságos helyen. És főleg az első alkalmaknál maradjunk mellette.
0: És a kutyának mentő mellény, ez nem túlzás, Andrea?
1: Egyáltalán nem, csónakázásnál, mélyebb vagy nyílt vízen, bizonytalan úszónál, illetve erősebb sodrás közelében a jól illeszkedő kutyamentő mellény nagyon hasznos biztonsági eszköz lehet, míg a jó úszó kutya is elfáradhat.
0: Tehát attól, hogy imád úszni, még figyelni kell rá.
1: Pontosan, a lelkesedés és az úszástudás nem mindig ugyanaz. És mivel a Tisza hangjában vagyunk, ezt külön hangsúlyoznám, a folyó nem úszómedence. A sodrás, a hirtelen mélyülés, víz alatti akadályok, csónakforgalom és az aktuális vízminőség mind jelenthetnek veszélyt. Ne engedjük a kutyát ismeretlen vagy erős sodrású szakaszra, csak azért, mert egyébként jól úszik.
0: És inni se nagyon hagyjuk mindenféle vízből, igaz?
1: Így van, legyen nálunk friss ivóvíz a kutyának is.
0: Kijött a kutya a vízből, megrázta magát, engem is lefürdetett, mehetünk haza most már?
1: Majdnem, fürdés után jó ötlet tiszta vízzel leöblíteni a bundáját, különösen sós, klóros vagy kétes tisztaságú víz után. A füleket is érdemes ellenőrizni és kívülről szárazon tartani, főleg azoknál a kutyáknál, amelyek hajlamosak fül problémákra. És figyeljünk arra is, nem ivott-e túl sok vizet úszás vagy játék közben.
0: És most jöjjön a Panda vízparti villámtesztje. Kutya meglátja a vizet és bele akar menni.
1: Ha biztonságos a hely, mehet felügyelettel.
0: Fél a víztől.
1: Nem erőltetjük.
0: Csónakázunk.
1: Mentő mellény.
0: Úszás közben elfáradt.
1: Azonnal pihenés.
0: Kijön és mellettem rázza meg magát.
1: Felesleges menekülni, már kés. Talán éppen ezért olyan jó nézni egy vízimádó kutyát. Neki nincs olyan, hogy jaj, hideg a víz, jaj, vizes lesz a hajam, jaj, otthon hagytam a törölközőt. Meglátta, biztonságosnak érzi, és ha szereti, belecsobban.
0: nekünk pedig az a dolgunk, hogy az öröm

0: emellé biztonságot is adjunk.
1: Pontosan, ha pedig nem tudjuk, hogy kedvencünk számára biztonságos-e az úszás, egészségi állapota megengedi-e, vagy fürdés után valamilyen szokatlan tünetet észlelünk, kérjünk állatorvosi tanácsot. Ebben is számíthatunk a Profivet állatorvosi ambulancia szakembereire, hogy a nyári csobbanásokból lehetőleg csak a jó emlék és a vizes törölköző maradjon. Profivet, mert a gondoskodás a parton sem ér véget. Ez volt a Panda Kuckó a Profivet állatorvosi ambulancia támogatásával. Folytatódik az augusztus 14-i pénteki Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tiszahangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Jöjjenek a Szépség és Egészség percek, Zenóbia, ha azt mondom, vakbélgyulladás, hol fáj?
4: Jobb oldalon, lent a hasban.
3: És valószínűleg ezt válaszolná a legtöbb hallgatónk is, csak hogy a vakbélgyulladás egyik megtévesztő tulajdonsága éppen az, hogy nem feltétlenül ott kezd fájni. A klasszikus esetben a fájdalom gyakran a köldök környékén vagy a has közepén kezdődik, csak néhány órával később húzódhat át a jobb alhasba, miközben egyre

0: erősebbé válik.
1: Vagyis az elején akár azt is gondolhatjuk, hogy biztos ettem valamit.
0: Pontosan, főleg azért, mert társulhat hozzá hány inger, étvágytalanság, hányás, hőemelkedés vagy láz, puffadás, sőt akár hasmenés vagy székrekedés is.
1: Na, ezek alapján tényleg könnyű gyomorrontásra gondolni.
0: Nem mindenkinél jelentkezik a klasszikus jobb alhasi fájdalom. A fájdalom helye függhet például a féregnyúlvány elhelyezkedésétől, és szokatlanabb tünetek gyakoribbak lehetnek kisgyermekeknél, idősebbeknél és várandóság alatt.
1: Tehát nincs olyan egyszerű szabály, hogy nem jobb oldalon fáj, tehát biztosan nem vakbél.
0: Pontosan ezt nem mondjuk. És most jön talán a legbecsapósabb része. Ha gyulladt féregnyúlvány kiukad vagy megreped, előfordulhat, hogy a fájdalom rövid időre enyhül.
1: Akkor azt gondolhatjuk, hogy na ez elmúlt.
0: Pedig utána súlyos, az egészséges hasra kiterjedő fájdalom jelentkezhet, mert fertőzés terjedhet a hasüregbe, ez sürgős, akár életveszélyes állapot lehet.
1: Tehát a hirtelen javulás sem feltétlenül jelenti azt, hogy minden rendben.
0: Így van. Van még egy jel, ami felkeltheti a gyanút, vakbélgyulladásnál a fájdalom gyakran rosszabbodhat, járáskor, köhögéskor vagy más rázkódással járó mozdulatnál.
1: És akkor jön az internetes öndiagnózis.
0: Na, azt most rögtön állítsuk is le. A hasi fájdalomnak rengeteg oka lehet. Húgyúti fertőzés, fesekő, epekő, bélrendszeri problémák, nőgyógyászati betegségek is okozhatnak hasonló tüneteket. A vakbélgyulladás diagnózisa ezért orvosi vizsgálatot és szükség szerint labor vagy képalkotó vizsgálatot igényel.
1: Most pedig jöjjön egy igaz vagy hamis teszt. Andrea, minden vakbélgyulladás rögtön jobb oldali hasi fájdalommal kezdődik?
0: Hamis.
1: Lehet hány inger és étvágytalanság?
0: Igen.
1: Lehet akár hasmenés is?
0: Igen.
1: Ha nem fáj nagyon, biztosan nincs baj?
0: Ezt nem mondhatjuk ki.
1: A Google doktor diagnosztizálja?
0: Ő maga szabadságon van a mai napon is. Ha az alhasi fájdalom fokozódik, nem múlik, jobb alhasba húzódik, vagy erős hasi fájdalom jelentkezik, orvosi ellátás szükséges, súlyos fájdalomnál sürgősen. A mai rovatból tehát ne azt vigyük haza, hogy minden hasfájás vakbélgyulladás, hanem éppen az ellenkezőjét, ne próbáljuk egyetlen tünetből eldönteni, mi történik a szervezetünkben.
1: Mert a testünk nem mindig olvassa el a tankönyvet.
0: És néha éppen a szokatlan tünet az, amelyre érdemes odafigyelni. Ez volt a Szépség és Egészség percek, a rovat tájékoztató jellegű, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot. Folytatódik az augusztus 14-i pénteki Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhoztán. Maradjanak velünk!
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.
3: Ébredj már, haver, ez itt nem a trópus!

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Péntek van, a hétvége már integet, de előbb nézzük meg, mit csúgnak már a csillagok.
4: Lesz, akinek a szerelem, másnak a pénztárcája üzen, és olyan is, akinek ma egyszerűen jobb lenne kétszer számolni tízig.
3: Jöjjön a pénteki horoszkóp pandás módra. Többet érhet, mint a lendület. Estére viszont kellemes meglepetés, vagy váratlan üzenet dobhatja fel a hangulatát. A panda súgja nem minden rajpisztoly, szól most önnek.
4: Bika, ma valaki megpróbálhatja rábeszélni valamire, amire igazából nincs is szüksége, különösen vásárlásnál legyen résen, magánéletében viszont engedjen a kényeztetésnek, egy közös vacsora vagy nyugodt este most nagyon jól esne. És a panda azt súgja, a leárazva még nem jelenti azt, hogy kell is.
3: Ikrek, ma önkörül pezseg az élet, telefonüzenetek, találkozások. Valaki ráadásul olyasmit mondhat, amin még este is gondolkodni fog. Ha tetszik valaki, ma ne bonyolítsa túl, egy mosoly sokkal többet mondhat. A panda azt súgja, néha a legjobb válasz csak három szó.
4: Rák, ma ne próbáljon mindenkit megmenteni, valakinek szüksége lehet önre, de ettől még nem kell az egész problémát hazavinnie. Estére tegye azt, ami önnek jó. A panda súgja, segítőkéz, igen, teljes költöztető szolgálat, nem.
3: Oroszlán, ma észreveszik, egy bók, elismerés vagy érdekes pillantás érkezhet olyan helyről, ahonnan nem számított rá. Munkahelyen is jó nap lehet arra, hogy előálljon egy ötletével. A panda súgja ma ragyoghat, de nem kell hozzá reflektort bérelni.
4: Szűz, péntek van, engedje el azt a három dolgot, amit ezen a héten már úgysem fog befejezni. A világ hétfőig valószínűleg nem omlik össze.
3: Valószínűleg?
4: Biztosat csak a panda ígér, mert hogy azt súgja, a pihenés is szerepelhet a teendők listáján.
3: Mérleg, ma választania kellhet két lehetőség között, ne azt nézd el, melyikkel lesz mindenki más elégedett, azt is kérdezze meg magától, én mit szeretnék? Szerelemben egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakit. A panda azt súgja,

0: De ön is szavazhat a saját életében.
1: Skorpió, ma valaki megpróbálhat titkolni valamit ön előtt, sok sikert neki. A megérzése erős lehet, de ne kezdjen nyomozásba bizonyíték nélkül, és a panda azt súgja, hogy Sherlock Holmes is előbb adatot gyűjtött.
0: Nyilas már fejben, valahol máshol jár kirándulás, barátok, egy spontán esti program. Menjen, a mai napnak kifejezetten jól áll egy kis rögtönzés. Csak a pénztárcája ne legyen ugyanolyan spontán. A panda súgja, kaland igen, hétfői pénzügyi másnaposság nem.
1: Bakma végre pont kerülhet egy régóta húzódó ügy végére, és amikor elkészült, ne keressen rögtön egy másikat. Valaki ma inkább az idejét szeretné, nem a teljesítményét, és a panda azt súgja, néha a kész, a nap legszebb szava.
0: Vízöntő, ma egy váratlan ötletből valami nagyon jó születhet, írja le még akkor is, ha elsőre őrültségnek tűnik. Egy régi ismerős is felbukkanhat, vagy jelentkezhet. A panda súgja, a furcsa ötlet és a zseniális között néha csak egy hétvége van.
1: Halak ma különösen érzékenyen reagálhat mások hangulatára, de ha valaki morcos, nem biztos, hogy ön csinált valamit. Ne gyártson történetet egyetlen arckifejezésből. Estére zene, vízpart vagy egy kis csend tehet jót. A panda azt súgja, nem minden felhő az ön egén van.
0: Kosnak türelem, bikának pénztárca a fék, ikreknek egy mosoly.
1: Ráknak határok, oroszlánnak reflektorfény, szűznek, végre pihenés.
0: A többieknek pedig egy közös üzenet. Péntek van, ne akarjunk mindent átvinni a jövő hétre, főleg a rossz kedvet nem.
1: A horoszkópot természetesen kezeljék játékosan.
0: A jó kedvet viszont vegyék teljesen komolyan. Ez volt a horoszkóp Pandás módra, folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
4: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arengyelovo. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon 024 54 1200 vagy mobilon 06389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
5: Ez volt a reklám.
6: 103.5.
7: Feels good.
8: Makes me feel good.
9: It's my station.
10: Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
8: Üdvözlöm, miben segíthetek?
9: Aranyos, én a múltkor itt vettem ezt a okostelefont, de én nem értek ehhez. Valami Huawei vagy micsoda.
8: Miért ezt a telefont választotta?
9: Mert nem volt benne fogam, és csak ezt tudtam kimondani. Na most a lányom meg kiment Angliába, hogy tudjon takarítani, mert ő ugye orvos. Jó. És hogy ugye most a
8: milyen csomagban van ez a telefon?
9: Hát én ilyen kis nejlon zacskó.
10: Jó napot kívánok, érdeklődnék, hogyha nekem van egy feleségem és szeretőt is tartok, azért én kaphatok egy kapcsolatkártyát?
11: Azt igen, csak hűségpontokat nem. Bocsánat, a hova tetszik vinni a kiállított telefon?
10: Hát maguk írták ide, hogy ingyen elvihető. Halljok még. Fonzi Despacito, gyertek!
9: Na most ugye a lányom meg akar hívni, vagy inkább én őtet.
8: Ön már meglévő ügyfelünk?
9: Hát meg vagyok, igen, öreges. Ja, a lányom meg folyton akar hívni.
8: Eddig nem is volt mobiltelefonja?
9: Nem, csak madzagos. Viszont a mobil miatt meg most jött valami számla, hogyha nem fizetem ki, akkor kikapcsolják.
8: Na végre értem. Tehát a számlát szeretnék kifizetni.
9: Dehogy. Hát pont azt akarom, hogy valaki kapcsoljon már ki végre, mert színházba folyton bemondják, hogy kapcsoljuk, de nem tudom, hogy hogy kell.
10: Ne aludjon már, hogy a haverom azt mondja, hogy maguk talán tudnak segíteni nekem.
11: Parancsoljon, miben segíthetek?
10: Hát, azt hiszem, befelt a kacapításom, úgyhogy
11: kapacitás?
10: Az, úgyhogy kéne nekem még egy giga.
9: Mert ugye a lányom most kiment Londonba, és mondom, hogy felhívom a metróból, de nem csöngött, vagy nem tudom mi.
8: Csak onnan lehet telefonálni, ahol van lefedettség.
9: Hát le volt fedve a metró. Meg nem nyúlt hozzá a tarlós.
10: Elnézést. Azt szeretném kérdezni, hogy az okos telefon mennyire okos. Vagyis, hogyha mondjuk én adott esetben megkérdem, hogy hol van a kék tolltartóm, akkor megmondja-e? Déli gyümölcs nem érdekel, erre válaszoljon.
9: Üdvözlöm, miben segíthetek?
8: Jó napot kívánok, ez ugye egy mobil szolgáltató.
9: Igen, parancsoljon.
8: Mobil toalettel is foglalkoznak?
9: Persze, már is ajánlhatom a potyogtató díjcsomagot, amely sokkal kedvezőbb, hiszen az előfizetési díj teljes összegében lekakilható. 10 pisilés ingyenes. Ráadásul most ehhez a csomaghoz ajándékba kap egy Nokia WC420-as mobil toalettet. 8 megapixeles kamerával, újságolvasó funkcióval, kihangosító szettel.
12: Elnézést. Windowsos iPhone nem érdekli.
8: Uram, hagyjam már, ez egy mobil szolgáltató.
12: Jó, de a múltkor önök voltak olyan kedvesek is, felhívtak az ajánlatukkal. Most én ezt így személyesen viszonoznám.
8: Uram,
12: csak hallgasson még. Átirányítsam a kollégáimhoz.
8: Értse már meg,
12: pillanat, itt a legújabb Windows-os iPhone, ami most hűségidő nélkül elvihető 0 forintért, ha ad 35 ezer forintot mindjárt. Korlátlan internet van benne, wifi-ke 64 gigáig bővíthető micro LSD kártyával, előlapi hátsó kamerája van neki, de van ágynemű is, nem érdekli?
8: Na jó, szólok a biztonsági őrnek.
12: Mi ez, KFC? Ha nem a Indextő vagyok, szóljon a biztonsági őrnek, úgy sincs itt.
8: Miért, hol van?
12: A főcintén.
8: Mit csinálok?
13: Részlegvezető úr, üdvözlöm.
14: Egy alkalmazással van bajom.
13: A telefonon?
14: Nem, az ön alkalmazásával. Holnaptól nem kell jönnie.
8: Üdvözlöm, miben segíthetek?
15: Na, és akkor képzeld el, hogy mondom,
8: sajnos.
15: Pillanat, türelmet. Rasszonya, nekem a gázom, nem látszom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, tartsad egy picit, és olyan készülékük van, amiben 5 kártyát tudok beletenni, és ha mindegyikről hívnak, át tudom venni a hívást.
8: Nézze, sajnos nincs.
15: Pillanat, tessék, hogy képzeld el, teljes emberek, mert úgy felhúzta az agyamat, most kezdve, de azt mondtam, hogy meg hogy ez, és bocsánat, önöknek van olyan díjcsomagjuk, amivel korlátlanul tudok beszélni?
8: Van, de nem eladóbb.
16: Tessék parancsolni, mi a gond a készülékkel?
17: Laptopomra akarok képeket átrakni, de nem megy.
16: A laptopja biztos nem látja a telefon.
17: Hát pedig mutattam neki. Hát.
8: Na most, drága hölgyem, mondja végre, hogy miben tudok segíteni.
15: Mert ugye most a lányom kim van Londonban, és meséli, hogy ott kin annyi ember van.
8: Csokolom, nagyon régóta beszélgetünk, a telefonnal mi a baj?
15: Nem tudom, drága, mert nem értek hozzá, múltkor is hívott Editke a madzagoson, azt mondja, hogy úgy fáj a háta, hát mondom.
8: Ne haragudjon erre, nincs időnk, sokan várnak még. Miért beszélgetünk itt ennyi ideje?
15: Hogy miért beszélgetünk, hát maguk hirdetik.
8: Mit, hölgyem? Egy
15: korlátlan beszélgetés. És mondom a Editkének.
5: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Péntek van, ezért délutántól ismét nagyobb forgalomra számíthatunk a főbb útvonalakon és a határátkelők környékén. Augusztus közepe még mindig erős utazási időszak, ezért aki hosszabb útra indul, ne percekre tervezze meg az érkezést. Tartsunk megfelelő követési távolságot, előzés előtt ellenőrizzük a holtteret, és ha fáradunk, inkább álljunk meg néhány percre. A hétvége nem attól kezdődik jól, hogy gyorsan odaérünk, hanem attól, hogy biztonságban megérkezünk. A szerdai napfogyatkozás után az augusztusi égbolt továbbra is tartogat látnivalót. A perszeidák meteorja még aktív, ezért sötét, városi fényektől távoli helyről továbbra is elkaphatunk egy-egy látványos hullócsillagot, és ma este még valami feltűnhet az égbolton. A Vénusz ezekben a napokban éri el a legnagyobb keleti kitérését, vagyis különböző kedvező helyzetben figyelhető meg napnyugta után. Ráadásul a hold közelében láthatjuk. Ha tehát este tiszta lesz az ég, egy kicsit megint érdemes lesz felfelé nézni. A tartós csapadékhiány továbbra is komoly gondokat okoz Szerbia mezőgazdaságában. A nyári hőség és a száraz talaj több kultúrát is megviselt, ezért a gazdák számára minden csapadékosabb időszak sokat jelentene. A következő hetek időjárása különösen fontos lesz az őszi mezőgazdasági munkák szempontjából is. Ausztráliában ezen a héten kezdődik a nemzeti tudomány gondozása és továbbadása. Országszerte tudományos bemutatókkal, családi programokkal és kísérletekkel próbálják közelebb hozni a kutatást a hétköznapi emberekhez. Mert a tudomány néha nem egy bonyolult képlettel kezdődik, hanem egy egészen egyszerű kérdéssel. Miért? És péntek lévén jöjjön a hétvégi program térkép. Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán augusztus 15-én és 16-án, szombaton és vasárnap. Magyar Kanizsán két napos programsorozattal ünnepelnek. Szombaton 19 órakor a Dobó-Tihamér képtárban megnyílik a Hímzés 100 év tükrében című kiállítás, amely az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztályának munkáiból ad válogatást. A hétvégi ünnepség koncertekkel, színes programokkal és tűzi játékkal folytatódik. Vagyis aki ezen a hétvégén Magyar Kanizsán marad, annak is lesz miért kimozdul, sártér sem marad üres. Itt nem stopper óra,

0: és világrekordok lesznek a főszereplők. A vajdasági parasztolimpia a falusi élet hagyományait, az ügyességet, az erőt és mindenek előtt a jókedvet állítja középpontba. Ha tehát valami igazán vajdasági vidám vasárnapi programra vágynak, Topolya jó célpont lehet. Augusztus 14-én és 15-én tartják a Nagy Boldogasszony napi búcsút Török Topolyán, ahová zarándokokat és érdeklődőket egyaránt várnak. Magyar Kanizsa, Topolya vagy Török Topolya, ezen a hétvégén több irányba is indulhatunk. Augusztus 14-én 1888-ban készült el az egyik legkorábbi hangfelvétel. Ma pedig már egy apró telefonon több ezer dal fér el. Nem rossz fejlődés, alig másfél évszázad alatt. A mai jó hír legyen egészen közel hozzánk. Magyar Kanizsán ezen a hétvégén ismét együtt ünnepelhet a közönség. Kiállítás, zene, hagyományok, új kenyér és közös programok. Egy olyan hétvége következik, amelyből minden korosztály találhat magának valamit. Ha hulló csillagot keresnek, nem kell pontosan a Perseus csillagkép felé nézniük. A meteorok az égbolt nagy részén feltűnhetnek. Keresenek sötét helyet, tegyék félre a telefont 20 percre, hogy a szemük alkalmazkodjon a sötéthez, és legyenek türelmesek. Néha a legjobb égi műsorhoz csak annyi kell, hogy ne nézzünk közbe a képernyőre. Mit mondott a péntek a hétfőnek? Most ne hívj, hétvégén van! Panda Radar képben a világgal.
1: Mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennyeien finom. Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezze vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentes. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064-4-316-159-es telefonszámon.
0: Augusztusi kínálatunk a Zentai rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tiszatangó hajózási vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tiszatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
0: Most pedig maradjunk itthon, itt a mi Tiszánknál. Zenobia, ha azt mondom, majom szigetelt, mi jut eszedbe?
3: Hát remélem, most nem azt mondod, hogy valaha majmok éltek rajta.
0: Nem, bár a név alapján könnyű lenne ezt elképzelni. A Magyar Kanizsa és Martonos közötti Tisza szakaszon található majomsziget története ennél sokkal érdekesebb, és van egy régi neve is, mégpedig Rubin-sziget.
3: Na várj, Rubin-sziget, ez már rögtön romantikusabban hangzik.
0: És nem véletlenül, menjünk vissza a képzeletben néhány száz évet, a Tisza akkoriban nem egyszerűen folyó volt, közlekedési útvonal. Erdély felől tutajokon és derejéken érkeztek többek között fa és só erre a vidékre.
3: Vagyis ahol ma csónakot és motorost látunk, ott egykor megrakott tutajok úsztak lefelé.
0: Pontosan, és helyi legenda szerint az egyik ilyen

0: tutajos csoportot egy Dimény Gáspár nevű erdélyi férfi vezette. Fiatal, daliás, aztán megérkezett Kanizsára, és meglátott egy lányt, palotás Rozáliát.
1: Érzem, hogy ebből szerelem lesz.
0: Az lett a legenda szerint Rozália Kanizsa egyik legszebb és legbüszkébb lánya volt. Gáspár beleszeretett, és Rozália is belé. Gáspár pedig adott neki valamit, ami számára különösen értékes volt. Egy rubin nyakéket, amely állítólag az édesanyjáé volt.
1: Ez azért nem rossz udvarlás.
0: Nem bizony, csak hogy Rozália fogta a rubint, és beledobta a Tiszába.
1: Ne...
0: De a történet szerint azt akarta Gáspártól, hogy ne ékszerrel próbálja meghódítani, hanem egyszer majd azt hozza el neki, ami a számára a legdrágább.
1: Na, ezt Gáspár nagyon komolyan vette, ugye?
0: Túlságosan is. A legenda szerint Gáspár később ismét megjelent a Tiszán, megpak emberek, és amikor már közel járt, elővette a fejszét, szétverte a tutaját, a rakománya vízbe került, Gáspár pedig eltűnt a Tisza habjában.
1: Mert az életét adta.
0: A legenda így meséli. Azt adta Rozáliának, ami számára valóban a legdrágább volt, a saját életét. A történetnek sajnos nincs boldog vége. A legenda szerint Rozália ezután újra és újra kijárt a Tisza partra, várta Gáspárt és azt ismételgett.
1: És innen jön a Rubin sziget neve.
0: A hagyomány ezt kapcsolja hozzá. A történet szerint azon a helyen, ahol Gáspár tutaja elsüllyedt, később úszadékfa akadt fent, újabb hordalék érkezett, és lassan kialakult a sziget, a Rubin sziget, amit ma Majom szigetként ismerünk.
1: Na jó, Andrea, most vegyük le egy pillanatra a romantikus szemüveget, tényleg egy elsüllyedt tutajból nőtt ki a sziget?
0: A szerelmi történetet helyi legendaként kell kezelnünk, a Tisza természetes működése viszont valóban képes szigeteket létrehozni. A folyó hordalékot mozgat egyes helyeken, lerakja azt, a növényzet megtelepszik rajta, és hosszabb idő alatt zátonyok, majd szigetszerű területek alakulhatnak ki. Egy magyar kanizsa földrajzi neveivel foglalkozó szakmunka is említi, hogy a Tisza ezen a vidéken a szabályozások után is folyamatosan alakította a partot és a szigeteket képzett, közül van az emberek története, és néha a kettőből születik a legenda. És van a Majom-szigetnek egy sokkal újabb története is, amikor a hódok hosszú kihagyás után ismét megjelentek a Tisza-vajdasági szakaszán, éppen a Magyar-Kanizsa és Martonos közötti Majom-sziget környékén találtak megfelelő élőhelyet. A nyugodtabb víz és az akkor még háboríthatatlan fás terület kedvezett nekik. Egy helyi természetjáró beszámolója szerint egy időben 6 hód is élt ott.
1: Várj, Majom sziget, amin majmok nem voltak, de hódok igen?
0: Pontosan.
1: A Tisza humorérzékét szeretem. Most pedig jöjjön egy panda legenda vagy valóság teszt. Játszunk, Andrea. Majmok éltek a Majom szigeten?
0: Erről nincs szó.
1: Régi neve Rubin.

0: látunk, hanem elképzeljük a régi tutajokat, a sóval és fával megrakott deregjéket, egy fiatal lányt a parton, egy rubint, amely eltűnik a vízben, és egy történetet, amelyet már régen elvitt volna az idő, ha a Tisza mentén élő emberek nem mesélték volna tovább.
1: Mert vannak történetek, amelyeket nem könyvek őriznek meg először, hanem az emberek.
0: És talán ettől lesz igazán a miénk a Tisza, nem csak azért, mert itt folyik mellettünk, hanem mert tele van a mi történeteinkkel. Ez volt a Tiszai pillanatok, ma Magyar Kanizsa és Martonos között fekvő Majom-sziget legendáját idéztük fel. Maradjanak velünk!
2: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: Jöjjön az Utazzunk Együtt, Zenobia, csomagolj!
7: Fürdőruha?
6: Nem feltétlenül.
7: Túracipő?
6: Jól jöhet.
7: Pohár?
6: Azt szerintem adnak, mert ma Magyarország egyik legismertebb borvidékére indulunk, irány Tokaj. Tokaj egyik különlegességét már a térképen észrevehetjük. Itt találkozik egymással a Tisza és a Bodrog.
7: Na, akkor a Tisza hangja hivatalosan is otthon érzi magát.
6: Pontosan, érdemes lesétálni a folyópartra, megállni a találkozások közelében, és egyszerűen csak nézni a vizet. Tokaj ugyanis nem csak bor, vízpart, régi utcák, történelmi épületek, és a fölé magasodó hegy együtt adják meg a hangulatát.
7: Na jó, azért Tokajról mindenkinek az aszú jut eszébe.
6: Jogosan, a tokai borok közül világhírű a tokai aszú. A hosszú, szükséges, különleges szőlészek nem egyszerűen túlérnek kedvező időjárás esetén, a nemes penész hatására aszúsodnak, vizet veszítenek, összezsugorodnak, miközben az ízük rendkívül koncentráltá válik.
7: Tehát az a szőlőszem, amelyre én azt mondanám, jaj, ez már összeaszalódott.
6: Tokajban akár kincs is lehet, és a tokai borhoz kapcsolódik a híres mondás, a királyok bora a borok királya. A hagyomány 14. Lajos francia királyhoz köti a mondást, bár annak pontos eredete nem teljesen bizonyított. Ha Tokajban járunk, szerintem legalább egy pincét látni kell. Lemegyünk a lépcsőn, egyre hűvösebb lesz, és egyszer csak ott állunk a föld alatt.
7: Nyáron ez már önmagában is program.
6: Abszolút, a tokai borvidék egyik érdekessége a történelmi pincék és a pincejáratok világa. A pincék falán pedig megtelepedhet egy jellegzetes sötét pincepenész is, a érlelése is szerepet játszik.
7: Tehát, ha fekete a pincefal, nem kell rögtön takarítószert kérnem?
6: Tokajban inkább ne állj neki lesikálni.
7: Na, ez fontos. Megéri Tokaj annak is, aki egyáltalán nem borozik?
6: Persze, sétálhatunk a történelmi város részben, megnézhetjük a templomokat, kiülhetünk a folyópartra, hajózhatunk, ha aktuális a kínálat és az időjárás engedik, kerékpározhatunk is, és ott a Tokaji hegy környéke is, ahonnan szép panorámát kaphatunk a vidékre.
7: Tehát, amíg valaki bort kóstol...
6: Te már a cukrászdában ülsz.
7: Nem szeretem vesztegetni az időt, Andrea.
6: Ezt tudjuk. És Tokaj nem csak magyar szemmel különleges, a tokaji hegyaljai történelmi borvidék kultúrája 2002 óta az UNESCO világörökségi listáján szerepel. Nem csupán maga a Tokaj városa miatt, hanem az egész történelmi borvidék évszázadok alatt kialakult szőlőművelési, települési és pincekultúrája miatt.
7: Vagyis itt maga a táj is a történet része.
6: Pontosan, a szőlősorok, a pincék, a települések, a hegyek, mindez együtt Tokaj hegyalja.
7: Na, végre elérkeztünk a rovat legfontosabb részéhez.
6: Sejtettem, ha erre jutunk, érdemes a zempeléni és az északi magyarországi ízekből is válogatni. Helyi sajtok, lekvárok, méz, tartalmas húsételek, és ha szerencsénk van, olyan fogással is találkozunk, amelyhez tokai bort használnak.
7: És a desszert?
6: Természetesen.
7: Akkor folytatjuk.
6: Gyors tokai csomaglista.
7: Kényelmes cipő.
6: Kell.
7: Fényképezőgép.
6: Jöhet.
7: Pulóver augusztusban.
6: A pince látogatáshoz nagyon jól jöhet.
7: Borkóstoló.
6: Aki szeretné mértékkel, és természetesen a sofőr alkoholmentesen.
7: És ha azt mondom, csak egy üveggel viszek haza?
6: A csillagok szerint hazudsz. Tokajban talán az a legszebb, hogy többféleképpen is felfedezhető, lehet megkóstolni, lehet végig sétálni, és lehet lehajózni, lehet felmenni magasabbra és körbenézni, vagy egyszerűen leülni a víz mellé ott, ahol a bodrog eléri a Tiszát.
7: És akkor rájövünk, hogy nem is kellett volna annyira sietni.
6: Pontosan, Tokaj nem csak egy név a boros palackon, egy táj, amelyet érdemes lassan felfedezni. Ez volt az Utazzunk Együtt, mai úti célunk Tokaj volt, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé vál.

Jó reggelt kívánunk, péntek van, nézők! Milyen érdekes témákkal jelentkezik ma a Magyar Szó, a Vajdasági Magyarság napilapja. A címlap egyik legszebb története Doroszlóról érkezik. 6 hónapos restaurálás után visszatért eredeti helyére a szűzanya 165 éves kegyszobra. A magyarok nagyasszonyát ábrázoló 1861-ben felállított Mária szobrot teljes körű restaurálásának vetették alá. A felújított alkotás ismét a doroszlói Szentkút ékessége, és a tervek szerint a szeptemberi kisboldogasszony búcsún már teljes pompájában láthatják a hívek és a látogatók. A mezőgazdaságban sorsdöntő napokról ír a lap. A szélsőséges időjárás, a tartós hőség és a szárazság komoly nyomot hagyhat, fontos lesz, miközben a gazdák már most érzik az idei nyár következményeit. A címlapon olvashatunk a civil közösségek szolgálatáról is. Vajdaság szerte számos egyesület és civil szervezet dolgozik azért, hogy rendezvényeket, kulturális, oktatási és közösségi programokat szervezzen, segítsen a rászorulóknak, illetve összetartsa a helyi közösségeket. Sok esetben kevés ember munkája is, rengeteg önkéntes energia áll egy-egy sikeres kezdeményezés mögött. A mezőgazdasághoz kapcsolódóan arról is beszámol a Magyar Szó, hogy átalakítják a mezőgazdasági támogatási rendszert. A tervek szerint a következő időszakokban nagyobb hangsúlyt kaphat a termelés korszerűsítése, az innováció és a gazdaságok hosszú távú fenntarthatósága. És egy különleges szakmáról is olvashatunk, gőzerővel zajlik a munka a paksi atomerőműben, ahol rendkívül összetett karbantartási és műszaki feladatokat végeznek. Ez volt a Magyar Szó augusztus 14-i pénteki lapszemléje itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.

0: Jöjjenek a divatpercek. Zenóbia, add ide a telefonod.
1: Miért?
0: Tedd bele a nadrág zsebedbe.
1: Nem fér bele, Andrea.
0: Kulcs?
1: Kilóg belőle.
0: Pénztárca?
1: Andrea, ez a zseb nem garázs.
0: Na akkor meg is érkeztünk a mai témánkhoz. Miért olyan kicsik sok női ruhán a zsebek, és ami még bosszantóbb, miért van néha csak odavarva egy álzseb?
1: Na, aki az álzsebet feltalálta, azzal.
0: A 17.-18. századi női viseletben léteztek különálló textilből készült zsebek, amelyeket a derék köré kötöttek a szoknya alatt.
1: Várj, tehát külön felvették a zsebet?
0: Bizony, a szoknyán nyílásokat hagytak, és azon keresztül lehetett hozzáférni, ráadásul ezek nem feltétlenül apró zsebecskék voltak, elférhetett bennük a pénz, kulcs, zsebkendő és különböző személyes tárgyak.
1: Tehát 300 éve egy nő több mindent el tudott tenni a zsebébe, mint én ma?
0: Néha bizony úgy tűnik, a női ruhák szabása idővel megváltozott. A 18. század végétől divatba kerültek a testvonalát jobban követő, keskenyebb ruhák, amelyek alatt a nagy, különálló zsebek már nehezebben fértek el, és fokozatosan megjelentek a ruhába, valahogy úgy. A férfi öltözetben eközben régóta fontos gyakorlati szerepük volt a ruhába vart zsebeknek.
1: Na, ezt magyarázza meg nekem valaki, hogy miért kicsi sok női zseb ma is. 2026 van. A telefonom lassan akkora, mint egy palacsintasütő, a zsebem meg akkora, mint egy gyufás doboz.
0: Ennek részben a szabás az oka. Testhez simuló ruháknál egy nagyobb zseb és a benne lévő tárgy megváltoztathatja a ruha vonalát, kidudorodhat, ezért bizonyos darabokon a tervezők kisebb zsebet alkalmaznak, vagy egyáltalán nem tesznek rá.
1: És ekkor jön a táska.
0: Pontosan, bár az a egyszerű magyarázat, hogy a divatipar direkt kicsi zsebeket készít, hogy több táskát adjon el, inkább népszerű legenda, mint bizonyított történelmi tény.
1: És mi értelme az álzsebnek? Na most jön az én személyes ellenségem. Megveszem a nadrágot, meglátszik rajta a zseb. Nyúlok bele, és fal van.
0: Az álzsebnek elsősorban díszítő szerepe van, a zseb vonala megtöri, vagy hangsúlyozza a szabást, miközben nincs mögötte tényleges tárolóhely.
1: Vagyis magyarul szép, de haszontalan.
0: Körülbelül, de van egy fontos kivétel új zakóknál. Kabátoknál előfordul, hogy a valódi zsebet idéglenesen összeöltik, hogy szállítás és próbálgatás közben megtartsa a ruhadarab formáját.
1: Tehát lehet, hogy nekem egész életemben volt zsebem, csak nem bontottam ki.
0: Ma délután nézd át a szekrényt. És a modern zsebnek lett egy új ellensége, mégpedig az okostelefon. Régen nem kellett egy 15-17 cm-es tárgyat egész nap magunkkal hordani, ma viszont telefon, kulcs, fülhallgató, bankkártya.
1: És a női zseb egy darab papír zsebkendőt tudott ajánlani.
0: Félbehajtva, éppen ezért ma már egyre több ruhánál értékes szempont a valóban használható zseb.
1: És most jöjjön a Panda zsebteszt. Telefon belefér?
0: Bele, zseb.
1: Csak a telefon fele.
0: Zsebkezdemény.
1: Csak 2 centi mély.
0: Dekoráció.
1: Bele sem tudok nyúlni.
0: Álzseb.
1: Ruha zsebbel.
0: Kincs.
1: Ruha 2 nagy zsebbel.
0: Megvesszük. És legközelebb, amikor nadrágot, szoknyát vagy ruhát próbálunk, ne csak a tükörbe nézzük. Tegyük bele a zsebébe azt, amit valóban hordani fogunk, a telefont, a kulcsot.
1: És sétáljunk benne pár lépést.
0: Pontosan, mert lehet egy ruhadarab gyönyörű, de ha 3 lépésenként kiesik belőle a telefon, hamar elveszíti a varázsát. És milyen érdekes, egy olyan hétköznapi dolog mögött, mint a zseb, évszázadnyi divattörténet bújik meg. Változott a női test sziluettje, változtak a ruhák, változott, mit hordunk magunkkal, de egy kívánság valahogy megmaradt, csak legyen rajta normális zseb.
1: És ha egy nő megdicséri a másik ruháját,
0: és ő azt válaszolja, köszönöm, és zsebe is van.
1: Na, az az igazi boldogság.
0: Ez volt a Divatpercek, folytatódik itt a Tisza hangja, a Panda Rádió hullámhosszán, hamarosan maradjanak velünk.
2: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok kényelmesen

0: Honda Rádió. Hit music. Honda Rádió.
1: Jöjjenek a biztosítási percek, mai rovatunkhoz a DD Or biztosító adja a biztonságos hátteret, mi pedig egy olyan nyári vendégről beszélünk, akit senki nem hívott, mégis pillanatok alatt megérkezik.
2: Ő nem más, mint a vihar?
1: Pontosan, dörög, villámlik. Te pedig egyszer csak végignézel a lakáson, tévé, router, számítógép, klíma.
2: És elhangzik a családi klasszikus, húzzunk ki mindent.
1: De mi történik akkor, ha már késő?
2: Én azt hittem, hogy csak akkor lehet baj, ha közvetlenül a házba csap a villám.
1: Nem feltétlenül a villámlás és az elektromos hálózatban fellépő túlfeszültség az érzékeny elektronikai berendezésekben is kárt okozhat, és ma egy átlagos otthonban már rengeteg elektronika működik.
2: Tévé,
1: számítógép,
2: router,
1: klíma,
2: kávéfőző.
1: Na ott már országos vészhelyzetet hirdetsz.
2: TV nélkül kibírom, kávé nélkül ne is kockáztassunk. Na, itt jön a megszokott válasz. Van lakásbiztosításom, akkor fizet, és mi a válasz erre, hogy attól függ?
1: Nagyon tanulsz, valóban. Nem minden lakásbiztosítás tartalmaz automatikusan ugyanolyan védelmet. Fontos különbség lehet például a közvetlen villámcsapás okozta kár és az elektromos hálózaton keresztül kialakuló túlfeszültségi kár között. Ezért érdemes ellenőrizni, hogy a saját biztosításunk milyen eseményeket fedez.
2: Vagyis ne a tönkrement tévé mellett olvassuk el először az apró betűt.
1: Pontosan.
2: Tönkrement mit csináljunk? Tegyük fel, elvonult a vihar. Bekapcsolom a tévét, semmi. Mi legyen?
1: Először is ne próbáljunk házilag szétszedni egy elektromos készüléket. Ha a káreseményre gyanakszunk, dokumentáljuk, mi történt, és a biztosító előírásainak megfelelően jelentsük be a kárt. A biztosító kérhet például szakvéleményt, szervizdokumentumot, számlát vagy más igazolást.
2: Tehát a tönkrement készüléket se dobjam ki azonnal.
1: Ez nagyon fontos, a kár rendezéséig ne dobjuk ki önkényesen a sérült berendezést, hanem előbb egyeztessünk a biztosítóval arról, milyen dokumentációra és vizsgálatra van szükség. A biztosítás nem helyettesíti a megelőzést. Az elektromos rendszer megfelelő kialakítása, a szakszerű villám és túlfeszültségvédelem sokat számít. Zivatar idején pedig mindig a biztonság legyen az első. Elektromos berendezésekhez és vezetékekhez ne nyúljunk veszélyes körülmények között.
2: Vagyis ne akkor kezdjem átrendezni a konnektorokat, amikor odakint már csapkod a villám.
1: Az határozottan nem a megfelelő pillanat.
2: És most jöjjön a panda vihar villám teszt. Villámcsapás és túlfeszültség ugyanaz?
1: Nem feltétlenül, és biztosítási szempontból is lehet különbség.
2: Minden lakásbiztosítás automatikusan minden elektronikai kárt fedez?
1: Nem.
2: Tönkrement a tévé, rögtön kidobom?
1: Előbb egyeztetünk a biztosítóval.
2: Tönkrement a kávéfőző?
1: Zenóbia rendkívüli állapotot hirdet.
2: Végre egy szakmailag pontos válasz.
1: A nyári zivatar néha néhány perc alatt elvonul, az utána maradó kár viszont jóval tovább velünk marad. Ezért érdemes még a következő vihar előtt megnézni, biztosítottásunk kiterjed-e a villámcsapásra és a túlfeszültségből eredő károkra. Milyen berendezéseket véd, milyen limitekkel és milyen feltételekkel.
2: Mert a vihart nem tudjuk kikapcsolni.
1: De felkészülhetünk rá. A lehetőségekről a DD Or biztosító szakembereinél is érdemes tájékozódni, és a saját otthonunkhoz, berendezéseinkhez megfelelő biztosítási védelmet választani. DD Or, mert néha egyetlen villanás is elég ahhoz, hogy kiderüljön, mennyit ér a felkészültség. A pontos fedezeteket, kizárásokat, limiteket és a kárrendezés feltételeit mindig az adott biztosítási szerződés és biztosítási feltételek határozzák meg. Ez volt a biztosítási percek a DD Or biztosító támogatásával.
0: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapok.

Burkolók széles választéka, bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyar Kanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A tudományok világával, különböző kísérletekkel és helyi történelemmel ismerkedhettek meg a gyerekek a kisokos táborban Magyar Kanizsán. A kezdeményezés idén új tartalommal bővült, hiszen a szervezőkhöz csatlakozott a regionális szakmai pedagógus továbbképző központ is. A közös munka középpontjában ezúttal a digitális írástudás állt, a program pedig szeptembertől rendszeres foglalkozásokkal folytatódik. A kisokos tábor ötlete tavaly azzal a céllal született meg, hogy a gyerekek olyan területekkel is találkozhassanak, amelyekre a hagyományos tanórákon sokszor már nem jut elegendő idő. A táborban a tudományokat nem csak tankönyvekből ismerhették meg a gyerekek, hanem saját maguk végezhettek kísérleteket, megismerkedhettek az emberi testtel, a helyi történelem érdekességeit is felfedezhették. A szervezők szerint éppen a játékosság és a gyakorlati tapasztalat az, ami igazán közel tudja hozni a gyermekhez az új ismereteket. A kisokos idei programjában ezért már a digitális világ is bekerült. A tartós kánikula és a csapadékhiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A juhtenyésztők is panaszkodnak a juhászok dolgát a kiégett legelők mellett, a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A rendkívüli hőség miatt a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornáknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökkent a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántaság kialakulása. Már a fűtési szezon kezdet előtt emelkedni kezdett több fűtőanyagára Szerbiában. A pellet tonnájáért jelenleg 38 és 44 ezer dinárt kérnek, miközben a tűzifa ára minőségtől és feldolgozástól függően köbméterenként nagyjából 8 és 12 ezer dinár körül alakul. A préselt tüzelő ára az elmúlt évhez képest különösen jelentős mértékben emelkedett, míg tavaly nyáron nagyjából 26 ezer dinárba került egy tonna pellet, jelenleg ugyanezért a mennyiségért csak nem 42 ezret kell fizetni. A tényleges ár azonban gyártótól, minőségtől és az értékesítés helyétől is függ. A fa ára pedig attól függően változik, hogy méteres darabolt vagy hasított formában vásárolják, illetve tartalmaz-e az ár kiszállítást. A tűzifa ára augusztus elején ugyanakkor enyhén, köbméterenként mintegy 500-700 dinárral emelkedett. A kínálat és a kereslet ezen a piacon egyenlőre stabil. Slavisa Lakićević, a szerb belügyminisztérium közlekedés-rendészeti igazgatóságának vezetője, a Novosztinak adott interjújában beszélt arról, hogy a közlekedési rendőrségnél új digitális rendszerre állnak át. Az új androidos rendszer segítségével a rendőrök a helyszínen elektronikusan ellenőrizhetik a sofőr és a jármű adatait, és a szabálysértési eljárás jelentős részét is digitálisan intézhetik. Ez gyorsabb ellenőrzést és kevesebb adminisztrációt jelenthet az autósok számára. Lakjetjevic szerint a rendszert kamerákkal és radarokkal is összekapcsolják, így a szabálysértések hatékonyabban észlelhetők és dokumentálhatók. A közlekedés rendészet vezetője hangsúlyozta, a cél egy korszerűbb és hatékonyabb közlekedési rendőrség kialakítása.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
3: A mai napon napos és meleg időre számíthatunk, gyenge és mérsékelt erejű északi irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállása a Magyar Kanizsánál 127, Zentánál 203 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de hajnalban, kora reggel a hűvösebb tájakon élők körében átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Es wurde reklam.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Péntek van, ezért délutántól ismét nagyobb forgalomra számíthatunk a főbb útvonalakon és a határátkelők környékén. Augusztus közepe még mindig erős utazási időszak, ezért aki hosszabb útra indul, ne percekre tervezze meg az érkezést. Tartsunk megfelelő követési távolságot, előzés előtt ellenőrizzük a holtteret, és ha fáradunk, inkább álljunk meg néhány percre. A hétvége nem attól kezdődik jól, hogy gyorsan odaérünk, hanem attól, hogy biztonságban megérkezünk. A szerdai napfogyatkozás után az augusztusi égbolt továbbra is tartogat látnivalót. A perszeidák meteorja még aktív, ezért sötét, városi fényektől távoli helyről továbbra is elkaphatunk egy-egy látványos hullócsillagot, és ma este még valami feltűnhet az égbolton. A Vénusz ezekben a napokban írja el a legnagyobb keleti kitérését, vagyis különböző, kedvező helyzetben figyelhető meg napnyugta után. Ráadásul a hold közelében láthatjuk. Ha tehát este tiszta lesz az ég, egy kicsit megint érdemes lesz felfelé nézni. A tartós csapadékhiány továbbra is komoly gondokat okoz Szerbia mezőgazdaságában. A nyári hőség és a száraz talaj több kultúrát is megviselt, ezért a gazdák számára minden csapadékosabb időszak sokat jelentene. A következő hetek időjárása különösen fontos lesz az őszi mezőgazdasági munkák szempontjából is. Ausztráliában ezen a héten kezdődik a Nemzeti Tudományos Hét, amelynek 2026-os központi gondolata a tudás gondozása és továbbadása. Országszerte tudományos bemutatókkal, családi programokkal és kísérletekkel próbálják közelebb hozni a kutatást a hétköznapi emberekhez. Mert a tudomány néha nem egy bonyolult képlettel kezdődik, hanem egy egészen egyszerű kérdéssel. Miért? És péntek lévén jöjjön a hétvégi program térkép. Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán augusztus 15-én és 16-án, szombaton és vasárnap. Magyar Kanizsán kétnapos programsorozattal ünnepelnek. Szombaton 19 órakor a Dobó-Tihamér képtárban megnyílik a Hímzés 100 év tükrében című kiállítás, amely az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztályának munkáiból ad válogatást. A hétvégi ünnepség koncertekkel, színes programokkal és tűzijátékkal folytatódik. Vagyis aki ezen a hétvégén Magyar Kanizsán marad, annak is lesz miért kimozdulnia. Augusztus 16-án vasárnap Topolyán a vásártér sem marad üres. Itt nem stopperóra és világrekordok lesznek a főszereplők. A vajdasági parasztolimpia a falusi élet hagyományait, az ügyességet, az erőt és mindenek előtt a jókedvet állítja középpontba. Ha tehát valami igazán vajdasági vidám vasárnapi programra vágynak, Topolya jó célpont lehet. Augusztus 14-én és 15-én tartják a Nagy Boldogasszony napi búcsút Török Topolyán, ahová zarándokokat és érdeklődőket egyaránt várnak. Magyar Kanizsa, Topolya vagy Török Topolya, ezen a hétvégén több irányba is indulhatunk. Augusztus 14-én 1888-ban készült el az egyik legkorábbi hangfelvétel, ma pedig már egy apró telefonon több ezer dal fér el. Nem rossz fejlődés, alig másfél évszázad alatt. A mai jó hír legyen egészen közel hozzánk. Magyar Kanizsán ezen a hétvégén ismét együtt ünnepelhet a közönség. Kiállítás, zene, hagyományok, új kenyér és közös programok. Egy olyan hétvége következik, amelyből minden korosztály találhat magának valamit. Ha hullócsillagot keresnek, nem kell pontosan a Perszeusz csillagkép felé nézniük. A meteorok az égbolt nagy részén feltűnhetnek. Keresenek sötét helyet, tegyék félre a telefont 20 percre, hogy a szemük alkalmazkodjon a sötéthez, és legyenek türelmesek. Néha a legjobb égi műsorhoz csak annyi kell, hogy ne nézzünk közbe a képernyőre. Mit mondott a péntek a hétfőnek? Most ne hívj, hétvégén van!
Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.

0: tudom, hogy milyen szerényebb egy ember a szerzőt.
1: Ja, jó.

ez egy kicses kép az elmúlásról.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arangyalovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A tudományok világával, különböző kísérletekkel és helyi történelemmel ismerkedhettek meg a gyerekek a kisokos táborban Magyar Kanizsán. A kezdeményezés idén új tartalommal bővült, hiszen a szervezőkhöz csatlakozott a regionális szakmai pedagógus továbbképző központ is. A közös munka középpontjában ezúttal a digitális írástudás állt, a program pedig szeptembertől rendszeres foglalkozásokkal folytatódik. A kisokos tábor ötlete tavaly azzal a céllal született meg, hogy a gyerekek olyan területekkel is találkozhassanak, amelyekre a hagyományos tanórákon sokszor már nem jut elegendő idő. A táborban a tudományokat nem csak tankönyvekből ismerhették meg a gyerekek, hanem saját maguk végezhettek kísérleteket, megismerkedhettek az emberi testtel, a helyi történelem érdekességeit is felfedezhették. A szervezők szerint éppen a játékosság és a gyakorlati tapasztalat az, ami igazán közel tudja hozni a gyermekhez az új ismereteket. A kisokos idei programjában ezért már a digitális világ is bekerült. A tartós kánikula és a csapadékhiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A juhtenyésztők is panaszkodnak, a juhászok dolgát a kiégett legelők mellett a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A rendkívüli hőség miatt a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornáknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökkent a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántaság kialakulása. Már a fűtési szezon kezdet előtt emelkedni kezdett több fűtőanyagára Szerbiában. A pellet tonnájáért jelenleg 38 és 44 ezer dinárt kérnek, miközben a tűzifa ára minőségtől és feldolgozástól függően köbméterenként nagyjából 8 és 12 ezer dinár körül alakul. A préselt tüzelő ára az elmúlt évhez képest különösen jelentős mértékben emelkedett, míg tavaly nyáron nagyjából 26 ezer dinárba került egy tonna pellet, jelenleg ugyanezért a mennyiségért csak nem 42 ezret kell fizetni. A tényleges ár azonban gyártótól, minőségtől és az értékesítés helyétől is függ. A fa ára pedig attól függően változik, hogy méteres, darabolt vagy hasított formában vásárolják, illetve tartalmaz-e az ár kiszállítást. A tűzifa ára augusztus elején ugyanakkor enyhén, köbméterenként mintegy 500-700 dinárral emelkedett. A kínálat és a kereslet ezen a piacon egyenlőre stabil. Slavisan Lakicevic, a szerb belügyminisztérium közlekedés-rendészeti igazgatóságának vezetője, a Novosztinak adott interjújában beszélt arról, hogy a közlekedési rendőrségnél új digitális rendszerre állnak át. Az új androidos rendszer segítségével a rendőrök a helyszínen elektronikusan ellenőrizhetik a sofőr és a jármű adatait, és a szabálysértési eljárás jelentős részét is digitálisan intézhetik. Ez gyorsabb ellenőrzést és kevesebb adminisztrációt jelenthet az autósok számára. Lakicevic szerint a rendszert kamerákkal és radarokkal is összekapcsolják, így a szabálysértések hatékonyabban észlelhetők és dokumentálhatók. A közlekedés rendészet vezetője hangsúlyozta, a cél egy korszerűbb és hatékonyabb közlekedési rendőrség kialakítása.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény, vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és meleg időre számíthatunk, gyenge és mérsékelt erejű északi irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállása Magyar Kanizsánál 127, Zentánál 203 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de hajnalban, kora reggel a hűvösebb tájakon élők körében átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Sve, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: S-Vodare.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Vannak mondatok, amelyeket könnyű kimondani, és vannak olyanok, amelyek talán hónapok vagy évek óta ott vannak bennünk, mégsem találunk meg hozzájuk a megfelelő pillanatot. Egy köszönöm, egy hiányzol, egy büszke vagyok rád, egy bocsáss meg, vagy akár csak annyi, jó, hogy vagy nekem. Mai kérdésünk, ha ma egyetlen embernek üzenhetne, egyetlen őszinte mondatot kinek szólna, és mit mondana neki? A mai üzenetek között voltak, amelyek megmosolyogtattak bennünket, és olyan is, amelyek után kellett egy kis csend. Mutatunk belőlük néhányat. Édesanyámnak most már értem, miért aggódtál, értem annyit. Fiatalon mindig bosszantott, hogy százszor megkérdezte, hazaértem-e. Most 2 kamasz gyermekem van. Anya, mindent visszavonok. Hajnalka írta nekünk Zentáról. A következő üzenetet Palicsról, Andreától kaptuk. A férjemnek mondanám, lehet, hogy nem mondom eleget, de még mindig téged választanálak. 27 éve vagyunk együtt. Szerintem ezt néha ennyi idő után is jó hallani. Zsolt Moholról a következőt írta. Apukámnak üzennék, bár már nem tudja elolvasni. Köszönöm, hogy megtanítottál becsületesen élni. Ennyi, a többit szerintem értené. Név nélkül érkezett a következő üzenet a 18 éves önmagamnak. Nyugi, nem kell 25 éves korodban mindent tudnod az életről. 46 vagyok, és még most sem tudok mindent, viszont már nem is zavar. Erzsébet Magyar Kanizsáról a következőt írta. A lányomnak, aki külföldön él, nem baj, hogy messzire mentél, csak legyél boldog ott, ahol vagy. Anyaként nehéz volt ezt megtanulnom. Kornél Szabadkáról a következőt írta. A legjobb barátomnak, te marha, hívd már fel, néha te is. 20 éve barátok vagyunk, de valamiért mindig én telefonálok. Ha hallgatja, magára fog ismerni. Julianna írta Adáról a következő üzenetet. Egy régi barátnőmnek üzennék, nem emlékszem már, mind vesztünk össze, de arra igen, hogy hiányzol. Talán egyszer még lesz bátorságom ezt tényleg elküldeni neki. Máté Oromhegyesről a következőt írta. A nagypapámnak igazad volt, tényleg gyorsan eltelik az élet. Gyermekkoromban nem értettem, miért mondogatja. Most már nagyon is. Csantavérről Gábor a következőt küldte. A feleségemnek tudom, hogy tegnap azt mondtam, nem kérek a sütiből. Hazudtam. Tegyél félre. Bajmokról Anna Mária a következőt írta. A fiamnak mondanám, nem kell olyanná válnod, amilyennek mások szeretnének látni. 22 éves, most keresi a saját útját. Szeretném, ha tudná, hogy bármerre indul, én mögötte vagyok. Név nélkül kaptuk a következő üzenetet. Annak az embernek üzennék, akit szeretek. Nem kell mindig beszélnünk ahhoz, hogy tud, fontos vagy nekem. Többet nem mondanék. Akihez szól, úgy is tudná. Dániel Topolyáról a következőt írta. A régi osztályfőnökömnek. Köszönöm, hogy akkor is látott bennem valamit, amikor én még semmit. Egyetlen tanár bizalma néha tényleg megváltoztathat egy életet. Ádám Horgosról a következőt írta. A húgomnak attól, hogy összevesztünk, még te vagy az első, akit felhívnék, ha baj van. Mondjuk ezt ne olvassák fel túl érzelmesen, mert utána egy hónapig ezzel fog cukkolni. És egy hallgatón Kispiacról a következőt írta. A páromnak mondanám, nem megoldást kérek minden problémámra, néha csak ölelj meg és mondd, hogy majd lesz valahogy. Eszter Péter révéről a következő üzenetet küldte. A nagymamámnak üzennék, megtanultam végre úgy sütni a kalácsot, ahogy mutattad. Már nincs velünk, de amikor megérzem azt az illatot, egy pillanatra megint ott vagyok a konyhájába. És a következő üzenet is név nélkül érkezett, én saját magamnak mondanék valamit. Nem kell mindig erősnek lenned. Azt hiszem, ezt most nekem kellene a leginkább meghallanom. Érdekes, egyetlen mondatot kértünk, mégis mennyi minden belefér. Szeretet, hiány, hála, megbocsátás, egy kis csipkelődés és néhány szó, amelyet talán már régen ki kellett volna mondani. A mai válaszokból nekem egy dolog nagyon megmaradt. Sokszor azt gondoljuk, hogy a másik úgy is tudja.
tudja, hogy szeretjük, tudja, hogy büszkék vagyunk rá, tudja, hogy hiányzik, tudja, hogy fontos, de milyen jó néha nem csak tudni, hanem hallani is. Úgyhogy ma talán ne maradjon minden mondat a rádióban, ha valaki eszünkbe jutott a kérdés hallatán, lehet, hogy érdemes neki is elmondani. Egy üzenet vagy néhány másodperc valakinek viszont lehet, hogy éppen ez lesz a nap legszebb része. Köszönjük, hogy ma is ilyen őszintén válaszoltak a nap kérdésére. Maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, stirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

I'll never shoot. Gun me, cause it's my son.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Péntek van, ezért délutántól ismét nagyobb forgalomra számíthatunk a főbb útvonalakon és a határátkelők környékén. Augusztus közepe még mindig erős utazási időszak, ezért aki hosszabb útra indul, ne percekre tervezze meg az érkezést. Tartsunk megfelelő követési távolságot, előzés előtt ellenőrizzük a holtteret, és ha fáradunk, inkább álljunk meg néhány percre. A hétvége nem attól kezdődik jól, hogy gyorsan odaérünk, hanem attól, hogy biztonságban megérkezünk. A szerdai napfogyatkozás után az augusztusi égbolt továbbra is tartogat látnivalót. A perszneidák meteorja még aktív, ezért sötét, városi fényektől távoli helyről továbbra is elkaphatunk egy-egy látványos hullócsillagot, és ma este még valami feltűnhet az égbolton. A Vénusz ezekben a napokban írja el a legnagyobb keleti kitérését, vagyis különböző, kedvező helyzetben figyelhető meg napnyugta után. Ráadásul a hold közelében láthatjuk. Ha tehát este tiszta lesz az ég, egy kicsit megint érdemes lesz felfelé nézni. A tartós csapadékhiány továbbra is komoly gondokat okoz Szerbia mezőgazdaságában. A nyári hőség és a száraz talaj több kultúrát is megviselt, ezért a gazdák számára minden csapadékosabb időszak sokat jelentene. A következő hetek időjárása különösen fontos lesz az őszi mezőgazdasági munkák szempontjából is. Ausztráliában ezen a héten kezdődik a Nemzeti Tudományos Hét, amelynek 2026-os központi gondolata a tudás gondozása és továbbadása. Országszerte tudományos bemutatókkal, családi programokkal és kísérletekkel próbálják közelebb hozni a kutatást a hétköznapi emberekhez. Mert a tudomány néha nem egy bonyolult képlettel kezdődik, hanem egy egészen egyszerű kérdéssel. Miért? És péntek lévén jöjjön a hétvégi program térkép. Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán augusztus 15-én és 16-án, szombaton és vasárnap. Magyar Kanizsán két napos programsorozattal ünnepelnek. Szombaton 19 órakor a Dobó Tihamér képtárban megnyílik a Hímzés 100 év tükrében című kiállítás, amely az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztályának munkáiból ad válogatást. A hétvégi ünnepség koncertekkel, színes programokkal és tűzijátékkal folytatódik. Vagyis aki ezen a hétvégén Magyar Kanizsán marad, annak is lesz miért kimozdulnia. Augusztus 16-án vasárnap Topolyán a vásártér sem marad üres. Itt nem stopperóra és világrekordok lesznek a főszereplők. A vajdasági parasztolimpia a falusi élet hagyományait, az ügyességet, az erőt és mindenek előtt a jókedvet állítja középpontba. Ha tehát valami igazán vajdasági vidám vasárnapi programra vágynak, Topolya jó célpont lehet. Augusztus 14-én és 15-én tartják a Nagy Boldogasszony napi búcsút Török Topolyán, ahová zarándokokat és érdeklődőket egyaránt várnak. Magyar Kanizsa, Topolya vagy Török Topolya, ezen a hétvégén több irányba is indulhatunk. Augusztus 14-én 1888-ban készült el az egyik legkorábbi hangfelvétel. Ma pedig már egy apró telefonon több ezer dal fér el. Nem rossz fejlődés, alig másfél évszázad alatt. A mai jó hír legyen egészen közel hozzánk. Magyar Kanizsán ezen a hétvégén ismét együtt ünnepelhet a közönség. Kiállítás, zene, hagyományok, új kenyér és közös programok. Egy olyan hétvége következik, amelyből minden korosztály találhat magának valamit. Ha hullócsillagot keresnek, nem kell pontosan a Perszeusz csillagkép felé nézniük. A meteorok az égbolt nagy részén feltűnhetnek. Keresenek sötét helyet, tegyék félre a telefont 20 percre, hogy a szemük alkalmazkodjon a sötéthez, és legyenek türelmesek. Néha a legjobb égi műsorhoz csak annyi kell, hogy ne nézzünk közbe a képernyőre. Mit mondott a péntek a hétfőnek? Most ne hívj, hétvégén van!
Panda Radar. Képben a világgal.

vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.

music sauce. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A tudományok világával, különböző kísérletekkel és helyi történelemmel ismerkedhettek meg a gyerekek a kisokos táborban Magyar Kanizsán. A kezdeményezés idén új tartalommal bővült, hiszen a szervezőkhöz csatlakozott a regionális szakmai pedagógus továbbképző központ is. A közös munka középpontjában ezúttal a digitális írástudás állt, a program pedig szeptembertől rendszeres foglalkozásokkal folytatódik. A kisokos tábor ötlete tavaly azzal a céllal született meg, hogy a gyerekek olyan területekkel is találkozhassanak, amelyekre a hagyományos tanórákon sokszor már nem jut elegendő idő. A táborban a tudományokat nem csak tankönyvekből ismerhették meg a gyerekek, hanem saját maguk végezhettek kísérleteket, megismerkedhettek az emberi testtel, a helyi történelem érdekességeit is felfedezhették. A szervezők szerint éppen a játékosság és a gyakorlati tapasztalat az, ami igazán közel tudja hozni a gyermekhez az új ismereteket. A kisokos idei programjában ezért már a digitális világ is bekerült. A tartós kánikula és a csapadékhiány nem csak a növénytermesztést, hanem az állattenyésztést is rendkívül nehéz helyzetbe hozta. A juhtenyésztők is panaszkodnak a juhászok dolgát a kiégett legelők mellett, a vízhiány és a perzselő hőség nehezíti. A rendkívüli hőség miatt a juhtenyésztők kénytelenek voltak változtatni a napi rutinon. Kora reggel 5 órakor terelik a nyájat, 8-9 óra körül pedig már be kell hajtaniuk az állatokat a perzselő nap elől. A juhokat legeltetés közben a közeli csatornáknál, a delelés idején pedig a karámokban itatják. A rendkívüli szárazság egyetlen előnye, hogy a száraz talajon minimálisra csökkent a fertőzések kockázata, így hatékonyan megelőzhető a juhok körében gyakorinak számító sántaság kialakulása. Már a fűtési szezon kezdet előtt emelkedni kezdett több fűtőanyag ára Szerbiában. A pelet tonnájáért jelenleg 38 és 44 ezer dinárt kérnek, miközben a tűzifa ára minőségtől és feldolgozástól függően köbméterenként nagyjából 8 és 12 ezer dinár körül alakul. A préselt tüzelő ára az elmúlt évhez képest különösen jelentős mértékben emelkedett, míg tavaly nyáron nagyjából 26 ezer dinárba került egy tonna pelet, jelenleg ugyanezért a mennyiségért csak nem 42 ezret kell fizetni. A tényleges ár azonban gyártótól, minőségtől és az értékesítés helyétől is függ. A fa ára pedig attól függően változik, hogy méteres, darabolt vagy hasított formában vásárolják, illetve tartalmaz-e az ár kiszállítást. A tűzifa ára augusztus elején ugyanakkor enyhén, köbméterenként mintegy 500-700 dinárral emelkedett. A kínálat és a kereslet ezen a piacon egyenlőre stabil. Slavisan Lakicevic, a szerb belügyminisztérium közlekedés-rendészeti igazgatóságának vezetője, a Novosztinak adott interjújában beszélt arról, hogy a közlekedési rendőrségnél új digitális rendszerre állnak át. Az új androidos rendszer segítségével a rendőrök a helyszínen elektronikusan ellenőrizhetik a sofőr és a jármű adatait, és a szabálysértési eljárás jelentős részét is digitálisan intézhetik. Ez gyorsabb ellenőrzést és kevesebb adminisztrációt jelenthet az autósok számára. Lakicevic szerint a rendszert kamerákkal és radarokkal is összekapcsolják, így a szabálysértések hatékonyabban észlelhetők és dokumentálhatók. A közlekedés rendészet vezetője hangsúlyozta, a cél egy korszerűbb és hatékonyabb közlekedési rendőrség kialakítása.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 637 közlekedési baleset történt Szerbiában, amelyekben 7 ember életét vesztette, 350-en pedig megsérültek. A Nagykikindai Rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény, vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és iskolák, valamint buszmegállók közelében, illetve minden olyan helyen, ahol nagyobb gyalogos forgalomra lehet számítani, csökkentsék sebességüket és legyenek felkészülve a megállásra. A Nagykikindai Rendőrkapitányság emlékeztet, a közúti biztonság mindannyiunk közös felelőssége.
0: Időjárás.
2: A mai napon napos és meleg időre számíthatunk, gyenge és mérsékelt erejű északi irányú szél fúj. A reggeli hőmérséklet 16, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállása Magyar Kanizsánál 127, Zentánál 203 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, de hajnalban, kora reggel a hűvösebb tájakon élők körében átmenetileg felerősödhettek a kopásos jellegű ízületi panaszok. A gyors délelőtti melegedés hatására vérnyomás problémák, keringési panaszok, migrén és szédülés is jelentkezhet, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. A meleg időben fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024-555-976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Es wurde reklamiert.

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Vannak mondatok, amelyeket könnyű kimondani, és vannak olyanok, amelyek talán hónapok vagy évek óta ott vannak bennünk, mégsem találunk meg hozzájuk a megfelelő pillanatot. Egy köszönöm, egy hiányzol, egy büszke vagyok rád, egy bocsáss meg, vagy akár csak annyi, jó, hogy vagy nekem. Mai kérdésünk, ha ma egyetlen embernek üzenhetne, egyetlen őszinte mondatot kinek szólna, és mit mondana neki? A mai üzenetek között voltak, amelyek megmosolyogtattak bennünket, és olyan is, amelyek után kellett egy kis csend. Mutatunk belőlük néhányat. Édesanyámnak most már értem, miért aggódtál, értem annyit. Fiatalon mindig bosszantott, hogy százszor megkérdezte, hazaértem-e. Most 2 kamasz gyermekem van. Anya, mindent visszavonok. Hajnalka írta nekünk Zentáról. A következő üzenetet Palicsról, Andreától kaptuk. A férjemnek mondanám, lehet, hogy nem mondom eleget, de még mindig téged választanálak. 27 éve vagyunk együtt. Szerintem ezt néha ennyi idő után is jó hallani. Zsolt Moholról a következőt írta. Apukámnak üzennék, bár már nem tudja elolvasni. Köszönöm, hogy megtanítottál becsületesen élni. Ennyi, a többit szerintem értené. Név nélkül érkezett a következő üzenet a 18 éves önmagamnak. Nyugi, nem kell 25 éves korodban mindent tudnod az életről. 46 vagyok, és még most sem tudok mindent, viszont már nem is zavar. Erzsébet magyar kanizsáról a következőt írta. A lányomnak, aki külföldön él, nem baj, hogy messzire mentél, csak legyél boldog ott, ahol vagy. Anyaként nehéz volt ezt megtanulnom. Kornél Szabadkáról a következőt írta. A legjobb barátomnak, te marha, hívd már fel, néha te is. 20 éve barátok vagyunk, de valamiért mindig én telefonálok. Ha hallgatja, magára fog ismerni. Julianna írta Adáról a következő üzenetet. Egy régi barátnőmnek üzennék, nem emlékszem már, mind vesztünk össze, de arra igen, hogy hiányzol. Talán egyszer még lesz bátorságom ezt tényleg elküldeni neki. Máté Oromhegyesről a következőt írta. A nagypapámnak igazad volt, tényleg gyorsan eltelik az élet. Gyermekkoromban nem értettem, miért mondogatja. Most már nagyon is. Csantavérről Gábor a következőt küldte. A feleségemnek tudom, hogy tegnap azt mondtam, nem kérek a sütiből. Hazudtam, tegyél félre. Bajmokról Anna Mária a következőt írta. A fiamnak mondanám, nem kell olyanná válnod, amilyennek mások szeretnének látni. 22 éves, most keresi a saját útját. Szeretném, ha tudná, hogy bármerre indul, én mögötte vagyok. Név nélkül kaptuk a következő üzenetet. Annak az embernek üzennék, akit szeretek. Nem kell mindig beszélnünk ahhoz, hogy tud, fontos vagy nekem. Többet nem mondanék, akihez szól, úgy is tudná. Dániel Topolyáról a következőt írta. A régi osztályfőnökömnek. Köszönöm, hogy akkor is látott bennem valamit, amikor én még semmit. Egyetlen tanár bizalma néha tényleg megváltoztathat egy életet. Ádám Horgosról a következőt írta. A húgomnak attól, hogy összevesztünk, még te vagy az első, akit felhívnék, ha bajban. Mondjuk ezt ne olvassák fel túl érzelmesen, mert utána egy hónapig ezzel fog cukkolni. És egy hallgatón Kispiacról a következőt írta. A páromnak mondanám, nem megoldást kérek minden problémámra, néha csak ölelj meg és mondd, hogy majd lesz valahogy. Eszter Péter révéről a következő üzenetet küldte. A nagymamámnak üzennék, megtanultam végre úgy sütni a kalácsot, ahogy mutattad. Már nincs velünk, de amikor megérzem azt az illatot, egy pillanatra megint ott vagyok a konyhájába. És a következő üzenet is név nélkül érkezett, én saját magamnak mondanék valamit. Nem kell mindig erősnek lenned. Azt hiszem, ezt most nekem kellene a leginkább meghallanom. Érdekes, egyetlen mondatot kértünk, mégis mennyi minden belefért. Szeretet, hiány, hála, megbocsátás, egy kis csipkelődés és néhány szó, amelyet talán már régen ki kellett volna mondani. A mai válaszokból nekem egy dolog nagyon megmaradt. Sokszor azt gondoljuk, hogy a másik úgy is tudja.
tudja, hogy szeretjük, tudja, hogy büszkék vagyunk rá, tudja, hogy hiányzik, tudja, hogy fontos. De milyen jó néha nem csak tudni, hanem hallani is. Úgyhogy ma talán ne maradjon minden mondat a rádióban. Ha valaki eszünkbe jutott a kérdés hallatán, lehet, hogy érdemes neki is elmondani. Egy üzenet vagy néhány másodperc valakinek viszont lehet, hogy éppen ez lesz a nap legszebb része. Köszönjük, hogy ma is ilyen őszintén válaszoltak a nap kérdésére. Maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.

0: 5. Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024-4876-660. Angrotex.

megsérültek, 350-en pedig megsérültek. A nagykikindai rendőrkapitányság területén ugyanezen időszak alatt 10 közlekedési balesetet jegyeztek fel, amelyekben 5-en sérültek meg. A rendőrség ezúttal különösen a gyalogosok biztonságára hívja fel a figyelmet. Arra kérik a gyalogosan közlekedőket, hogy ahol a közelben kijelölt gyalogos átkelőhely található, azt használják. Ha a közelebbi átkelő több mint 100 méterre van, csak akkor keljenek át máshol az úttesten, ha meggyőződtek arról, hogy ezt biztonságosan megtehetik. Sötétben és rossz látási viszonyok között ajánlott fényvisszaverő mellény, vagy más jól látható fényvisszaverő elem viselése. A járművezetőket arra kérik, hogy a zebrák és is emlékeztet a közúti biztonság mindenki.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Péntek van, ezért délutántól ismét nagyobb forgalomra számíthatunk a főbb útvonalakon és a határátkelők környékén. Augusztus közepe még mindig erős utazási időszak, ezért aki hosszabb útra indul, ne percekre tervezze meg az érkezést. Tartsunk megfelelő követési távolságot, előzés előtt ellenőrizzük a holtteret, és ha fáradunk, inkább álljunk meg néhány percre. A hétvége nem attól kezdődik jól, hogy gyorsan odaérünk, hanem attól, hogy biztonságban megérkezünk. A szerdai napfogyatkozás után az augusztusi égbolt továbbra is tartogat látnivalót. A perszneidák meteorja még aktív, ezért sötét, városi fényektől távoli helyről továbbra is elkaphatunk egy-egy látványos hullócsillagot, és ma este még valami feltűnhet az égbolton. A Vénusz ezekben a napokban írja el a legnagyobb keleti kitérését, vagyis különböző, kedvező helyzetben figyelhető meg napnyugta után. Ráadásul a hold közelében láthatjuk. Ha tehát este tiszta lesz az ég, egy kicsit megint érdemes lesz felfelé nézni. A tartós csapadékhiány továbbra is komoly gondokat okoz Szerbia mezőgazdaságában. A nyári hőség és a száraz talaj több kultúrát is megviselt, ezért a gazdák számára minden csapadékosabb időszak sokat jelentene. A következő hetek időjárása különösen fontos lesz az őszi mezőgazdasági munkák szempontjából is. Ausztráliában ezen a héten kezdődik a Nemzeti Tudományos Hét, amelynek 2026-os központi gondolata a tudás gondozása és továbbadása. Országszerte tudományos bemutatókkal, családi programokkal és kísérletekkel próbálják közelebb hozni a kutatást a hétköznapi emberekhez. Mert a tudomány néha nem egy bonyolult képlettel kezdődik, hanem egy egészen egyszerű kérdéssel. Miért? És péntek lévén jöjjön a hétvégi program térkép. Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán augusztus 15-én és 16-án, szombaton és vasárnap. Magyar Kanizsán két napos programsorozattal ünnepelnek. Szombaton 19 órakor a Dobó Tihamér képtárban megnyílik a Hímzés 100 év tükrében című kiállítás, amely az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztályának munkáiból ad válogatást. A hétvégi ünnepség koncertekkel, színes programokkal és tűzijátékkal folytatódik. Vagyis aki ezen a hétvégén Magyar Kanizsán marad, annak is lesz miért kimozdulnia. Augusztus 16-án vasárnap Topolyán a vásártér sem marad üres. Itt nem stopperóra és világrekordok lesznek a főszereplők. A vajdasági parasztolimpia a falusi élet hagyományait, az ügyességet, az erőt és mindenek előtt a jókedvet állítja középpontba. Ha tehát valami igazán vajdasági vidám vasárnapi programra vágynak, Topolya jó célpont lehet. Augusztus 14-én és 15-én tartják a Nagy Boldogasszony napi búcsút Török Topolyán, ahová zarándokokat és érdeklődőket egyaránt várnak. Magyar Kanizsa, Topolya vagy Török Topolya, ezen a hétvégén több irányba is indulhatunk. Augusztus 14-én 1888-ban készült el az egyik legkorábbi hangfelvétel. Ma pedig már egy apró telefonon több ezer dal fér el. Nem rossz fejlődés, alig másfél évszázad alatt. A mai jó hír legyen egészen közel hozzánk. Magyar Kanizsán ezen a hétvégén ismét együtt ünnepelhet a közönség. Kiállítás, zene, hagyományok, új kenyér és közös programok. Egy olyan hétvége következik, amelyből minden korosztály találhat magának valamit. Ha hullócsillagot keresnek, nem kell pontosan a Perszeusz csillagkép felé nézniük. A meteorok az égbolt nagy részén feltűnhetnek. Keresenek sötét helyet, tegyék félre a telefont 20 percre, hogy a szemük alkalmazkodjon a sötéthez, és legyenek türelmesek. Néha a legjobb égi műsorhoz csak annyi kell, hogy ne nézzünk közbe a képernyőre. Mit mondott a péntek a hétfőnek? Most ne hívj, hétvégén van!
Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Vannak mondatok, amelyeket könnyű kimondani, és vannak olyanok, amelyek talán hónapok vagy évek óta ott vannak bennünk, mégsem találunk meg hozzájuk a megfelelő pillanatot. Egy köszönöm, egy hiányzol, egy büszke vagyok rád, egy bocsáss meg, vagy akár csak annyi, jó, hogy vagy nekem. Mai kérdésünk, ha ma egyetlen embernek üzenhetnek, egyetlen őszinte mondatot kinek szólna, és mit mondana neki? A mai üzenetek között voltak, amelyek megmosolyogtattak bennünket, és olyan is, amelyek után kellett egy kis csend. Mutatunk belőlük néhányat. Édesanyámnak most már értem, miért aggódtál, értem annyit. Fiatalon mindig bosszantott, hogy százszor megkérdezte, hazaértem-e. Most 2 kamasz gyermekem van. Anya, mindent visszavonok. Hajnalka írta nekünk Zentáról. A következő üzenetet Palicsról, Andreától kaptuk. A férjemnek mondanám, lehet, hogy nem mondom eleget, de még mindig téged választanálak. 27 éve vagyunk együtt. Szerintem ezt néha ennyi idő után is jó hallani. Zsolt Moholról a következőt írta. Apukámnak üzennék, bár már nem tudja elolvasni. Köszönöm, hogy megtanítottál becsületesen élni. Ennyi, a többit szerintem értené. Név nélkül érkezett a következő üzenet a 18 éves önmagamnak. Nyugi, nem kell 25 éves korodban mindent tudnod az életről. 46 vagyok, és még most sem tudok mindent, viszont már nem is zavar. Erzsébet Magyar Kanizsáról a következőt írta. A lányomnak, aki külföldön él, nem baj, hogy messzire mentél, csak legyél boldog ott, ahol vagy. Anyaként nehéz volt ezt megtanulnom. Kornél Szabadkáról a következőt írta. A legjobb barátomnak, te marha, hívd már fel, néha te is. 20 éve barátok vagyunk, de valamiért mindig én telefonálok. Ha hallgatja, magára fog ismerni. Julianna írta Adáról a következő üzenetet. Egy régi barátnőmnek üzennék, nem emlékszem már, mind vesztünk össze, de arra igen, hogy hiányzol. Talán egyszer még lesz bátorságom ezt tényleg elküldeni neki. Máté Oromhegyesről a következőt írta. A nagypapámnak igazad volt, tényleg gyorsan eltelik az élet. Gyermekkoromban nem értettem, miért mondogatja. Most már nagyon is. Csantavérről Gábor a következőt küldte. A feleségemnek tudom, hogy tegnap azt mondtam, nem kérek a sütiből. Hazudtam. Tegyél félre. Bajmokról Anna Mária a következőt írta. A fiamnak mondanám, nem kell olyanná válnod, amilyennek mások szeretnének látni. 22 éves, most keresi a saját útját. Szeretném, ha tudná, hogy bármerre indul, én mögötte vagyok. Név nélkül kaptuk a következő üzenetet. Annak az embernek üzennék, akit szeretek. Nem kell mindig beszélnünk ahhoz, hogy tud, fontos vagy nekem. Többet nem mondanék, akihez szól, úgy is tudná. Dániel Topolyáról a következőt írta. A régi osztályfőnökömnek. Köszönöm, hogy akkor is látott bennem valamit, amikor én még semmit. Egyetlen tanár bizalma néha tényleg megváltoztathat egy életet. Ádám Horgosról a következőt írta. A húgomnak attól, hogy összevesztünk, még te vagy az első, akit felhívnék, ha baj van. Mondjuk ezt ne olvassák fel túl érzelmesen, mert utána egy hónapig ezzel fog cukkolni. És egy hallgatónk Kispiacról a következőt írta. A páromnak mondanám, nem megoldást kérek minden problémámra, néha csak ölelj meg és mondd, hogy majd lesz valahogy. Eszter Péter révéről a következő üzenetet küldte. A nagymamámnak üzennék, megtanultam végre úgy sütni a kalácsot, ahogy mutattad. Már nincs velünk, de amikor megérzem azt az illatot, egy pillanatra megint ott vagyok a konyhájába. És a következő üzenet is név nélkül érkezett, én saját magamnak mondanék valamit, nem kell mindig erősnek lenned. Azt hiszem, ezt most nekem kellene a leginkább meghallanom. Érdekes, egyetlen mondatot kértünk, mégis mennyi minden belefért. Szeretet, hiány, hála, megbocsátás, egy kis csipkelődés és néhány szó, amelyet talán már régen ki kellett volna mondani. A mai válaszokból nekem egy dolog nagyon megmaradt. Sokszor azt gondoljuk, hogy a másik úgy is tudja.
tudja, hogy szeretjük, tudja, hogy büszkék vagyunk rá, tudja, hogy hiányzik, tudja, hogy fontos. De milyen jó néha nem csak tudni, hanem hallani is. Úgyhogy ma talán ne maradjon minden mondat a rádióban. Ha valaki eszünkbe jutott a kérdés hallatán, lehet, hogy érdemes neki is elmondani. Egy üzenet vagy néhány másodperc valakinek viszont lehet, hogy éppen ez lesz a nap legszebb része. Köszönjük, hogy ma is ilyen őszintén válaszoltak a nap kérdésére. Maradjanak velünk a Panda Rádió hullámhosszán. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Please welcome Taj Mahal and the Phantom Blues Band.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music. Give it up. Panda Rádió.

less expenses.

bottle of whiskey

0: 3.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music. Give it up. Pondo Radio.